0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Sziasztok újra, szép napunk van ma reggel. Reggeli kávé, tea, vagy gyümölcslé, vagy valami mellé. Szeretnék újra Isten beszédéből felolvasni. Először János evangéliumából, első rész, 12.-13. verset. Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. A másik vers pedig Jakab 1.18. Az ő akarata szült minket az igazságnak beszéde által, hogy az ő teremtményeinek zsengéje legyünk. És amikor olvastam ezt a Jakab levelet először, annyira megérintett engem, és egy kijelentést kaptam arról, hogy nem véletlenül születtünk újjá, hanem Istennek ez egy tudatos szándéka és akarata volt. Hasonlóan, mint amikor egy természetes családba megfogan egy kisgyerek, abban ott van a testnek a vágya, a testnek az akarata, a férfi indulata. Hasonlóképpen, amikor újjászületünk és beleszületünk Isten családjába, ott van benne Istennek az akarata. És nem csak úgy véletlenül így jött össze, hogy éppen meg tudtunk térni, mert a körülmények úgy kedveztek, olyan volt az élethelyzetünk, hanem Isten ezt tudatosan eltervezte. És belegondoltam, hogy sokszor még természetes szinten is az olyan gyerekek, akiket a szülők tudatosan vártak, akartak, eltervezték már a foganás előtt, hogy legyen, sokkal biztosabb identitással rendelkeznek, mint akik hát vagy nem kívánt gyerekként jöttek be valahogy a létbe. Természetesen nem ezen kell agyalni, mert Isten akarata minden élet, amelyik megfogan és megszületik, még erre a látható világra is. De mégis annyira fantasztikus azt látni, hogy a mennyei atya akarta, hogy mi beleszülessünk az ő családjába, és ezzel a szándékkal küldte ki az ő szavát, a logoszát, küldte el a rémáját, hogy meg tudjon elevenedni az egész életünk az ő számára. És a másik, hogy ahol azt olvassuk, hogy férfi indulatából, ott meg eszembe jutott a Filippi levélben, hogy azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. És ahogy természetes szinten lehet örökölni a szüleinknek az alaptermészetét, hogy valaki esetleg eleve egy higgadtabb típus, vagy nagyon temperamentumos, esetleg könnyen haragra gerjed, de könnyen megbocsát, vagy egy lassabb ember, vagy az érzelmeit nehezebben fejezi ki, ezt lehet bizonyos szintig örökölni. És amikor mi újjászületünk romolhatatlan magból, Krisztusból újjászületünk, akkor az ő természete, az ő indulata is részévé válik az új természetünknek. És Krisztus indulatában, hozzáállásában pedig az engedelmesség van. És szellemi értelemben, genetikailag bennünk van az engedelmesség, Krisztusnak az indulata, hogy minden áron az atyának az akaratát cselekedjük. És igazából nekem ez egy fantasztikus felismerés volt most az elmúlt napokban, hogy az atya akarta azt, hogy te és én beleszülessünk az ő családjába, és megadott mindent, az ő romolhatatlan magja, az ő szava, az ő spermiuma által belénk rakta azt az engedelmes szívet, ami Krisztusban van, és ez tud megnyilvánulni. És hiszem azt, hogy a mai napodat úgy járod, hogy tudatosan figyelsz erre, hogy te egy új teremtés vagy, és újonnan születtél, Isten akaratából. Krisztus indulata, hozzáállása van benned, győztes leszel azokon a területeken is, ahol esetleg eddig nem sikerült győztesen átmenned. És szeretnék áldást mondani erre a mai napra. Mennyei Atyám, hálát adok neked ezért a csodálatos mai napért. Köszönöm, hogy a te szereteted az nem függ az időjárástól, nem függ a mi hangulatainktól. Köszönöm neked, hogy te egy örökkivaló Isten vagy. Köszönöm, hogy volt arra gondod, terved, akaratod, hogy a szavadat kibocsásd a szívünkbe, és egy újra nemzést, egy újjászületést hozzál létre. Köszönöm az én testvéreimet is, akik most hallgatják ezt a rádióműsort, és megáldalak benneteket Jézus nevében egy bátor krisztusi identitással, egy biztos fiúság tudattal, hogy nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma, legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
1: Isten... Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Vérasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Érattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztad azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtte.
0: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: we praise him, amen.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
3: Sziasztok újra, szép napunk van ma reggel. Reggeli kávé, tea, vagy gyümölcslé, vagy valami mellé. Szeretnék újra Isten beszédéből felolvasni. Először János evangéliumából, első rész, 12.-13. verset. Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. A másik vers pedig Jakab 1.18. Az ő akarata szült minket az igazságnak beszéde által, hogy az ő teremtményeinek zsengéje legyünk. És amikor olvastam ezt a Jakab levelet először, annyira megérintett engem, és egy kijelentést kaptam arról, hogy nem véletlenül születtünk újjá, hanem Istennek ez egy tudatos szándéka és akarata volt. Hasonlóan, mint amikor egy természetes családba megfogan egy kisgyerek, abban ott van a testnek a vágya, a testnek az akarata, a férfi indulata. Hasonlóképpen, amikor újjászületünk és beleszületünk Isten családjába, ott van benne Istennek az akarata. És nem csak úgy véletlenül így jött össze, hogy éppen meg tudtunk térni, mert a körülmények úgy kedveztek, olyan volt az élethelyzetünk, hanem Isten ezt tudatosan eltervezte. És belegondoltam, hogy sokszor még természetes szinten is az olyan gyerekek, akiket a szülők tudatosan vártak, akartak, eltervezték már a foganás előtt, hogy legyen, sokkal biztosabb identitással rendelkeznek, mint akik hát vagy nem kíván gyerekként jöttek be valahogy a létbe. Természetesen nem ezen kell agyalni, mert Isten akarata minden élet, amelyik megfogan és megszületik, még erre a látható világra is. De mégis annyira fantasztikus azt látni, hogy a mennyei atya akarta, hogy mi beleszülessünk az ő családjába, és ezzel a szándékkal küldte ki az ő szavát, a logoszát, küldte el a rémáját, hogy meg tudjon elevenedni az egész életünk az ő számára. És a másik, hogy ahol azt olvassuk, hogy férfi indulatából, ott meg eszembe jutott a Filippi levélben, hogy azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. És ahogy természetes szinten lehet örökölni a szüleinknek az alaptermészetét, hogy valaki esetleg eleve egy higgadtabb típus, vagy nagyon temperamentumos, esetleg könnyen haragra gerjed, de könnyen megbocsát, vagy egy lassabb ember, vagy az érzelmeit nehezebben fejezi ki, ezt lehet bizonyos szintig örökölni. És amikor mi újjászületünk romolhatatlan magból, Krisztusból újjászületünk, akkor az ő természete, az ő indulata is részévé válik az új természetünknek. És Krisztus indulatában, hozzáállásában pedig az engedelmesség van. És szellemi értelemben, genetikailag bennünk van az engedelmesség, Krisztusnak az indulata, hogy minden áron az atyának az akaratát cselekedjük. És igazából nekem ez egy fantasztikus felismerés volt most az elmúlt napokban, hogy az atya akarta azt, hogy te és én beleszülessünk az ő családjába, és megadott mindent, az ő romolhatatlan magja, az ő szava, az ő spermiuma által belénk rakta azt az engedelmes szívet, ami Krisztusban van, és ez tud megnyilvánulni. És hiszem azt, hogy a mai napodat úgy járod, hogy tudatosan figyelsz erre, hogy te egy új teremtés vagy, és újonnan születtél, Isten akaratából. Krisztus indulata, hozzáállása van benned, győztes leszel azokon a területeken is, ahol esetleg eddig nem sikerült győztesen átmenned. És szeretnék áldást mondani erre a mai napra. Mennyei Atyám, hálát adok neked ezért a csodálatos mai napért. Köszönöm, hogy a te szereteted az nem függ az időjárástól, nem függ a mi hangulatainktól. Köszönöm neked, hogy te egy örökkivaló Isten vagy. Köszönöm, hogy volt arra gondod, terved, akaratod, hogy a szavadat kibocsásd a szívünkbe is, egy újra nemzést, egy újjászületést hozzál létre. Köszönöm az én testvéreimet is, akik most hallgatják ezt a rádióműsort, és megáldalak benneteket Jézus nevében, egy bátor, krisztusi identitással, egy biztos fiúság tudattal, hogy nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma. Legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
0: Isten... Ez volt
2: a Reggeli Kávé Mellé.
1: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
0: A 103. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Sziasztok újra, szép napunk van ma reggel. Reggeli kávé, tea, vagy gyümölcslé, vagy valami mellé. Szeretnék újra Isten beszédéből felolvasni. Először János evangéliumából, első rész, 12.-13. verset. Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. A másik vers pedig Jakab 1.18. Az ő akarata szült minket az igazságnak beszéde által, hogy az ő teremtményeinek zsengéje legyünk. És amikor olvastam ezt a Jakab levelet először, annyira megérintett engem, és egy kijelentést kaptam arról, hogy nem véletlenül születtünk újjá, hanem Istennek ez egy tudatos szándéka és akarata volt. Hasonlóan, mint amikor egy természetes családba megfogan egy kisgyerek, abban ott van a testnek a vágya, a testnek az akarata, a férfi indulata. Hasonlóképpen, amikor újjászületünk és beleszületünk Isten családjába, ott van benne Istennek az akarata. És nem csak úgy véletlenül így jött össze, hogy éppen meg tudtunk térni, mert a körülmények úgy kedveztek, olyan volt az élethelyzetünk, hanem Isten ezt tudatosan eltervezte. És belegondoltam, hogy sokszor még természetes szinten is az olyan gyerekek, akiket a szülők tudatosan vártak, akartak, eltervezték már a foganás előtt, hogy legyen, sokkal biztosabb identitással rendelkeznek, mint akik hát vagy nem kívánt gyerekként jöttek be valahogy a létbe. Természetesen nem ezen kell agyalni, mert Isten akarata minden élet, amelyik megfogan és megszületik, még erre a látható világra is. De mégis annyira fantasztikus azt látni, hogy a mennyei atya akarta, hogy mi beleszülessünk az ő családjába. És ezzel a szándékkal küldte ki az ő szavát, a logoszát, küldte el a rémáját, hogy meg tudjon elevenedni az egész életünk az ő számára. És a másik, hogy ahol azt olvassuk, hogy férfi indulatából, ott meg eszembe jutott a Filippi levélben, hogy azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. És ahogy természetes szinten lehet örökölni a szüleinknek az alaptermészetét, hogy valaki esetleg eleve egy higgadtabb típus, vagy nagyon temperamentumos, esetleg könnyen haragra gerjed, de könnyen megbocsát, vagy egy lassabb ember, vagy az érzelmeit nehezebben fejezi ki, ezt lehet bizonyos szintig örökölni. És amikor mi újjászületünk romolhatatlan magból, Krisztusból újjászületünk, akkor az ő természete, az ő indulata is részévé válik az új természetünknek. És Krisztus indulatában, hozzáállásában pedig az engedelmesség van. És szellemi értelemben, genetikailag bennünk van az engedelmesség. Krisztusnak az indulata, hogy minden áron az atyának az akaratát cselekedjük. És igazából nekem ez egy fantasztikus felismerés volt most az elmúlt napokban, hogy az atya akarta azt, hogy te és én beleszülessünk az ő családjába, és megadott mindent, az ő romolhatatlan magja, az ő szava, az ő spermiuma által belénk rakta azt az engedelmes szívet, ami Krisztusban van, és ez tud megnyilvánulni. És hiszem azt, hogy a mai napodat úgy járod, hogy tudatosan figyelsz erre, hogy te egy új teremtés vagy, és újonnan születtél, Isten akaratából. Krisztus indulata, hozzáállása van benned, győztes leszel azokon a területeken is, ahol esetleg eddig nem sikerült győztesen átmenned. És szeretnék áldást mondani erre a mai napra. Mennyei Atyám, hálát adok neked ezért a csodálatos mai napért. Köszönöm, hogy a te szereteted az nem függ az időjárástól, nem függ a mi hangulatainktól. Köszönöm neked, hogy te egy örökkévaló Isten vagy. Köszönöm, hogy volt arra gondod, terved, akaratod, hogy a szavadat kibocsásd a szívünkbe is, egy újra nemzést, egy újjászületést hozzál létre. Köszönöm az én testvéreimet is, akik most hallgatják ezt a rádióműsort, és megáldalak benneteket Jézus nevében egy bátor krisztusi identitással, egy biztos fiúság tudattal, hogy nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma, legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé.
1: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő polotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy fordjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
0: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtményé előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel, Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek, ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet.

0: rejtve. Most azonban Isten megmutatta az ödéinek. Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
1: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hitáltal benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az ízületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
4: Pál kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

örülök, hogy együtt haladhatunk Isten királyságában. Fiatalok és idősek és fiatalok, egyedülállók, családosok, felnőttek, gyerekek. Ez, mert egy családban mindenféle van. És Isten népe között is mindenféle állapotú, életkorú, élethelyzetű ember van. Az én témám, most 50, 10 perccel később kezdem, fél órán van, az pedig az egyház, a helyi gyülekezet elhívása és küldetése. Részben ez, meg egy kicsit lehet, hogy kanyarodni fogok, hogyha lesz rá kapacitás. Ugye az egyház először is nagyon jó, hogyha azt látjuk, hogy egyrészt egyetemes, másrészt pedig helyi. Tehát a gyülekezet az egyetemes, a görög szó az a katolikus. Ez azt jelenti, hogy egyetemes, általános, mindent átfogó és teljességre törekvő. Aztán ebből lettek római, ortodox, görög-keleti, stb. És minden más. De azt jelenti a katolikus, hogy egyetemes. És az egyház egyrészt egyetemes. Másrészt az egyház, az eklézsia az helyi gyülekezet és helyi gyülekezetekből áll össze. Ez a Róma 12 és az 1 Korintus 12, most nem lapozunk oda és nem citáljuk ezt. Nagyon jól tudjátok, hogy egy test van és annak sok tagja. És minden egyes helyi gyülekezet kicsit úgy kell funkcionáljon, mint Isten családja, Isten szellemi családja. Isten királysága, most csak egy-két fogalmat tisztázunk az elején, nem mintha nem tudnátok, de azért fixáljuk. Tehát Jézus Krisztus uralma, királyi uralma, Isten királysága nagyobb és szélesebb, és több minden magába foglal, mint pusztán az egyházat, természetesen az egyházat is. És ha megnézzük, a helyi gyülekezet célja, nem térhet el, és nem tud eltérni az egésztől, az egész gyülekezet, az egyetemes katolikus, egyetemes egyház céljától sem. És ez egy fontos. Tehát a helyi gyülekezetnek egy célja mindig az, hogy tágítsa, kiszélesítse a testvéreknek, a tagoknak, a családtagoknak a látását, tágítsa és ráfókuszálja mindig az egészre, az egyetemesre, az egy egyházra a figyelmet, és valamilyen módon az egyéneket is integrálja az egy egészbe, de valamilyen módon a gyülekezet, helyi gyülekezet vezetésének, vezetőségének a feladata az is, hogy a helyi közösséget, gyülekezetet is integrálja az egészbe. Ha ezt nem teszi meg, akkor egy elszigetelt testrész marad az egész testben, és azt úgy mondják, daganat. Azt általában el szokták távolítani. Még akkor is, ha azt mondják, hogy jó indulatú, mert van ilyen jó indulatú, meg rossz indulatú. Rossz indulatú általában a szektás csapatok, de vannak jó indulatú, nem szektás daganatok is. Az a helyzet, hogyha megnézed, akkor nagyon sokszor azt is eltávolítják, hogy a test egészségesen tudjon nőni, növekedni. Tehát nyilván ezt úgy csinálja a helyi gyülekezet, hogy közben megőrzi valamilyen módon a helyi közösségnek a sajátosságait, a helyi szellemi családnak a jelenvonásait is. Mert mindegyik helyi közösség kicsit más. Az utolsó időkre vonatkozó végső célok az egész egyetemes eklézsia részére. Én 4 pontba szedtem össze nagyon gyorsan. Átfutunk. Az első, mi a legfontosabb cél? Az aratás. Ezt nem tudjuk kikerülni. Ez Istennek a parancsa, kikerülhetetlen. A begyűjtés. 5 Mózes 11-ben a 14-es verset, csak felolvasom, esőt adok a ti földetekre alkalmas időben, korai és késői esőt, hogy betakaríthasd a te gabonádat, a borodat és az olajodat. Jakab ezt idézi az 5. fejezetébe, és azt mondja, testvéreim, legyetek béketűrők az Úrnak eljöveteléig,
mert a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, amíg reggeli és esti esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, hogy erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Egy nagyon érdekes dolog, addig nincs aratás, amíg nem volt meg a korai és a késői eső. Tehát addig nincs aratás, mert a késői eső után jön a nagy aratás. Az aratás az nehéz munka. Az aratáshoz erő kell. Ha voltatok már arató csapatba, akkor ott nem tejbegriszt adnak reggelire, meg nem műzlit. Nem, nem. Szalonnát, stb. Kolbászt, meg szóval aminek fajsúlya van. A János első levelet, második rész, 14-es. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok. És az Isten beszéde megmarad bennetek. Azt mondja itt az ifjú generációról Isten beszéde, hogy milyenek vagytok? Erősek. Mondd ki, erős vagyok. Halleluja. Mondjátok még egyszer, ifjú generáció, milyenek vagytok? Erősek vagytok. Tehát az aratásban szükség van a fiatalokra. Miért van szükség? Mert az aratásban erőre van szükség, és az pedig a ifjak adják. Köszi szépen. A János evangélium 4. fejezetében azt mondja, 37-es, 38-as vers. Ebben az a mondás igaz, hogy más a vető és más az arató. Én annak az aratására küldtelek titeket, amit nem ti munkáltatok, mások munkálták, és ti a mások munkájába álltok. Ez azt is jelenti, hogy az idősebb generáció vetett magukat, Isten királyságának a magvait, és az ifjabb generáció pedig aratja. Máshogy is igaz azért, úgy is igaz, hogy az ifjú generációs van úgy, hogy elveti a korosztályába, vagy a nála fiatalabb, ifjabbak szívébe Isten királyságának magját, és akkor utána elviszi egy-egy fesztiválra, egy-egy evangelizálásra, egy-egy összejövetelre, és akkor a öregek meg learatják. Van így, nem? De az a helyzet, hogy az az igaz, hogy más a vető, más az arató, de az egész aratásnak az ura, kicsoda, az az Úr. Azaz szükség van mindegyik generációra. Szükséged van az idősebbekre, és szükségünk van a fiatalabbakra. A másodikat, azt írtam, második pontot, Isten királyságának bemutatása és előmozdítása, ez az eklézsiának a rendkívül fontos feladata. Tehát szellemi erővel és hatalommal, nem politikai erővel, nem gazdasági dolgokkal, nem természetes dolgokkal, hanem szellemi erővel és szellemi hatalommal. Tehát úgy prédikálni Isten királyságának az örömhírét, azaz Jézus Krisztus királyi uralmát, hogy az egyre szélesebb módon, hát ne csak egyénileg hozzon bűnbocsánatot, egyénileg adjon gyógyulást, egyénileg adjon vigasztalást, természetesen ezt is tartalmazza, hanem egy szélesebb módon valahogy hasson a környezetünkre, azokra is, és ott is változtatást hozzon, akik esetleg nem fogadják el Jézus Krisztust Úrnak. Tehát a kultúrába, a társadalomba is tudjon változtatni. A harmadik, amit írtam, az egyháznak, az eklézsiának egy nagyon fontos célja, és ez se hagyhatja figyelmen kívül egyik helyi gyülekezet sem, a mennyasszony fölkészítése és fölékesítése. Tehát az aratás, Isten királysága, mennyasszony. Efezusi levél 5. fejezet.
25-26-27. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy a Krisztus is szerette az egyházat, önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítsa a víz fürdőjével, Isten beszéde által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen semmi szeplő, sömör, vagy semmi szemölcs, vagy ilyen, hanem legyen szent és fethetetlen. Emlékeztek Eszter királynét 6 hónapig olajban, 6 hónapig tejbe vajba, na, maradjunk ennyibe, tejbe vajba, 6 hónapig meg különböző illatszerekkel szépítgették, készítgették, hogy a király elé tudjon menni, és a Szent Szellem ajándékainak, Szent Szellem kenetének, a Szent Szellem gyümölcseinek megvan az a szerepe, és elengedhetetlen ahhoz, hogy készüljünk egyénileg, és készüljön a helyi közösség, a helyi gyülekezet, és az egész eklézsia Jézus Krisztussal, a vőlegénnyel való találkozása. A jelenések 19-ben olvasunk 2 verset, örüljünk és örvendezzünk, adjunk dicsőséget neki, mert eljött a bárány mennyegzője, és nézd meg, ott van egy rövid mondatrész, az ő felesége elkészítette magát. Tehát az azt jelenti, hogy nem lógott a szóval semmi, rendben volt minden, nem részletezzük. Tehát a felesége elkészítette magát. Drágám, még várjál még 10 perc. Várjál még mindjárt megyek. 20, mindjárt ott vagyok. Ez nem Katiról szól, mert ő mindig tűzti. Én csak most mondom úgy általában. Az azt jelenti, hogy a bárány felesége elkészítette magát. Most ennek az ideje van, hogy ne késsünk le semmiről, hogy időben ott legyünk. Tehát a számomra ez azt jelenti, hogy az eklézsia, az egész egyetemes, a katolikos eklézsia és a helyi gyülekezet is el fog készülni. És ez egy fontos dolog. Úgyhogy van egy kérdés itt egyből hozzád, magamhoz, hogy készülök? Mikorra leszek kész? Kész vagyok? Kész vagyok, mondod, én már kész vagyok. De kész vagy? Mi van, ha most jön az Úr? Képzeld el, hogy Beri kijön prédikálni, és akkor prédikálása közben így a gyülekezet kiürül. Vele együtt. És akkor a szomszédok azt látják, hogy mennyi autó itt maradt üresen. Lehet. Szóval legyünk készen. Nem gondolnám, hogy most jönne vissza az Úr, ezt azért hadd tegyem hozzá, mert van még néhány tennivalója, amit megígért, hogy muszáj elvégeznie, mielőtt visszajön. Csak mondom, azért legyünk készen. 1 Korintus 11-ben a 2. vers azt mondja, hogy isteni buzgósággal buzgok értetek, hiszen eljegyeztelek titeket egy férfinak, mint szeplőtelen szüzet, hogy odaállítsalak titeket Krisztus elé. Tehát el vagyunk jegyezve. Jegyesek vagyunk. Tehát itt van a Katival való szövetségem jegye, és az Úrral való szövetségem jegye. El vagyok jegyezve. Foglalt vagyok. Volt egy időszak, amikor pásztorként futottam, és az első feleségem elment haza az Úrhoz, és még nem volt második, akkor hát nem volt egyszerű, nem volt rajtam semmi. És akkor tudod, ha nem takarod le az ételt nyáron, akkor mi van? Jönnek a... Igen. 4. pont, tehát az egyháznak a célja aratás, Isten királysága, mennyasszony. 3. Sátán királyságának a lerontása. Ez a 2 Korintus 10, 4-es, 5-ös. És ne gondold, hogy ezt meg tudod úszni. Nincsen olyan sarka Isten királyságának, hogy ez a silent sarok. Ez a peace sarok. Hanem mindenütt békesség van, de bárhol vagy Isten királyságában, harcban állsz.
Mert az ördög elkötelezte magát, hogyha Isten királyságába beleléptél, akkor küzdeni fog ellened. Mert a mi harcunk, küzdelmünk, fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására, lerontva okoskodásokat, minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. De hát nekem nem működik. Egyszer el szeretném mondani, ha Istennek erős, akkor neked is erős. Erősek számodra a szellemi fegyverek? Mondd ki, Uram, elhiszem, és kimondom a számmal. Eléggé erősek a fegyvereid. Mert ha azt mondom, hogy Uram, olyan fegyvert adtál, ami nem működik, hát akkor kit kérdőjelezek meg? Kinek a szava hihetőségét kérdőjelezem meg? A fegyverkészítőjét. Ő készítette, ő adta. Jól csinálta? Van egy olyan műsor, szeretem nézni, éjszaka a tűzben edzett, nem tudom, láttatok-e, ilyen kovácsoknak a versenye mindig, és akkor a fegyvereket kell, ilyen korabeli fegyvereket kell kovácsolniuk. És akkor utána kipróbálják, vágják, ütik, minden. Majdnem minden éjjel van. És akkor amikor kifárok, szoktam nézni időnként. Tehát egy hete néztem, és akkor is ilyen viking dobó baltát kellett csinálniuk, és akkor az lett a nyertes, aki mindent vitt, nem repett, nyele minden, jó volt. Az azt jelenti, hogy az nyert, akinek a fegyvere menet közben nem csorbult ki, jó volt. És azt mondták, ez tűzben edzett. Tűzben edzett kovács címet nyert el. Isten olyan, hogy a fegyvere az nem csorbul ki, nem mond csődöt. Nem mond csütörtököt. Nem úgy van, hogy kimész, voltam katona én is, és akkor volt olyan, nekem nem volt, volt olyan katona, lőni kellett, és akkor húzta, be volt töltve, és nem sült el. Neked is volt. Istennek a fegyverei mindig működnek. Istennek a fegyverei alkalmasak. Mik azok az erősségek? Azt mondja, hogy olyan torlaszok, olyan akadályok, amelyek Isten és az Isten beszéde fele való engedelmességet akarják megakadályozni, hátráltatni, és ezekbe gyökereznek, az engedetlenségbe, a kételybe, a hitetlenségekbe, a megkérdőjelezésekbe. Ezekbe van a gyökér. Ha azt akarod, hogy ezek megoldódjanak, a gyökereket kell kitépni. Hit, bizalom, teljes engedelmesség, ami tegnap elhangzott. Jelenések 12.11-ben azt olvassuk, legyőzték a bárány véréért, mármint a vádolót, és az ő bizonyságtételük beszédéért. Életüket se kimérték, az azt jelenti, hogy nem maguknak éltek, egy önzetlen élettel, Jézus Krisztus vére által, és bizonyságtevés által. Ez nem megy egyedül, nem megy izoláltan, se egyénként, sem mint helyi gyülekezetként, nem szigetelődhetünk el az egésztől, a Krisztus egész testétől. És ez egy fontos ima téma itt Fehérváron is. Néhány év múlva itt lesz ez az a nap. Ahhoz, hogy megteljen az itteni csarnok, ahhoz az itteni közösségeknek, gyülekezeteknek össze kell fognunk. Együtt kell mozdulnunk, és nem azért, hogy betöltsünk egy csarnokot, hanem azért, hogy az itteni 100 000 emberhez eljusson Isten királyságának az örömhíre. Valamilyen módon a csapból is az folyjon, hogy Jézus Krisztus szereti őket, Jézus Krisztus meggyógyítja, megszabadítja, és hogy legyenek erről hiteles tanúk is, akik elmondják, hogy itt vagyok, akit Jézus Krisztus meggyógyított a rákbetegségből, itt vagyok, akinek a házasságát helyrehozta, itt vagyok, aki hosszú éveken át alkoholista voltam, vagy drogfüggő voltam, és megszabadított, és lehet mondani. Ezek a hitelesítők, és ilyenekre van szükség. És tudom, hogy nagyon sok minden cselekedett Isten az életetekbe, és legyetek erre bátrak. A János első levelében, 2. fejezet újból, ami ott van,
Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten beszéde bennetek marad, és ott van, és legyőztétek a gonoszt. Vissza. Ott van, hogy legyőztétek a gonoszt. Tehát egyrészt erősek vagytok, de a gonosz ellen való küzdelemben ez egy befejezett múltidő. Tehát nem az, hogy legyél bizonytalan, hogy hát ez mi lesz az egésznek a végkimenetele, ez befejezett múltidő, és azt mondja, legyőztétek a gonoszt. Ezt mondd ki. Hiszem, Uram, hogy a te beszéded igaz. És én a Jézus Krisztus nevében, ahogy a beszéded bennem marad, erős vagyok te benned, és legyőztem a gonoszt. A Példabeszédek 24.6-ban a másik generációról is szó van. Eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra is, a megmaradás a tanácsosok sokasága által van. Az előző volt az ifjú generáció, ez pedig a idősebb. Mind a kettőre szükség van. És ami még megmaradt időm, az pedig egy kérdés. Erre szeretnék veletek együtt néhány választ adni és találni. Hogyan érhet el fiatalabb családokat egy öregedő gyülekezet? Hogyan tudunk elérni egy olyan gyülekezet, ahol kevés a fiatal, fiatalokat? Mert ez egy kihívás. Mert ha megnézed, ha vannak fiatalok, azok tudnak hívni fiatalokat. De pont az a kihívás, hogyha nincsenek fiatalok, akkor kik hívjanak fiatalokat? Az öregek? Hát nincs más. De az a helyzet, hogy erre a kérdésre szeretnék veletek választ találni, meg talán más gyülekezetek is, közösségek is, hát küzdenek ezzel a problémával. Tehát ugye figyeljünk az eredeti célokra, az aratásra, a mennyasszony, a sátán uralma legyőzése, Isten királysága előbb menetele. És az első dolog az, hogy imádkozni. Ezt nem lehet kihagyni. Tehát nem lehet csak úgy várni, malmozva a köldökünk fölött, hogy majd csak bejönnek azok a tetrekész fiatalok, és leleményes, bátor, erőteljes és győztes fiatalok, hanem imádkozni kell fiatalabbakért, hogy jöjjenek a gyülekezetbe. Ezt szeretném elmondani, hogyha egyetértesz, akkor mondd el velem, hogy Uram, imádkoznom kell a fiatalabbakért, hogy jöjjenek a gyülekezetbe. És ezt most megteszem. Kérlek, édesatyám, küldj fiatalokat, küldj fiatalabbakat, hogy jöjjenek a gyülekezetbe. Tudod, néha elfelejtkezünk arról, hogy a szükségeinknek van egy betöltésének, van egy forrása, és az a forrás az maga Isten, az imáinkon keresztül. Az a helyzet, hogy ismerek konkrétan egy helyi gyülekezetet, és ott ezt elkezdték a pásztor, és még két-három testvér, és ezután fiatal családok jöttek oda, és most, ha megnézed, már körülbelül fele-fele arányban vannak. És ez jó. A másik, tehát az ima. Ha nem lehet csak úgy várni, malmozva a köldökünk fölött, hogy majd csak bejönnek azok a tetrekész fiatalok, és leleményes, bátor, erőteljes és győztes fiatalok, hanem imádkozni kell fiatalabbakért, hogy jöjjenek a gyülekezetbe. Ezt szeretném elmondani, hogyha egyetértesz, akkor mondd el velem, hogy Uram, imádkoznom kell a fiatalabbakért, hogy jöjjenek a gyülekezetbe. És ezt most megteszem. Kérlek, édesatyám, küldj fiatalokat, küldj fiatalabbakat, hogy jöjjenek a gyülekezetbe. Tudod, néha elfelejtkezünk arról, hogy a szükségeinknek van egy betöltésének, van egy forrása, és az a forrás az maga Isten,
az imáinkon keresztül. Az a helyzet, hogy ismerek konkrétan egy helyi gyülekezetet, és ott ezt elkezdték a pásztor és még két-három testvér, és ezután fiatal családok jöttek oda, és most, ha megnézed, már körülbelül fele-fele arányban vannak. És ez jó. A másik,

hogy jöjjenek a gyülekezetbe. És ezt most megteszem. Kérlek, édesatyám, küldj fiatalokat, küldj fiatalabbakat, hogy jöjjenek a gyülekezetbe. Tudod, néha elfelejtkezünk arról, hogy a szükségeinknek van egy betöltésének, van egy forrása, és az a forrás az maga Isten, az imáinkon keresztül. Az a helyzet, hogy ismerek konkrétan egy helyi gyülekezetet, és ott ezt elkezdték a pásztor és még két-három testvér, és ezután fiatal családok jöttek oda, és most, ha megnézed, már körülbelül fele-fele arányban vannak. És ez jó. A másik, tehát az ima, hajlandóaknak kell lennünk változni és változtatni dolgokon. Változni és változtatni dolgokon. Ez azt jelenti, hogy amit megszoktam, ami így volt, nem biztos, hogy úgy is kell maradjon, nem biztos, hogy úgy maradhat, ha azt akarom, hogy fiatalabbak jöjjenek. Ezt tudom, olyan általánosnak hangzik, de amikor a megszokott helyedre beül egy háromgyerekes család, és akkor bosszankodsz, hogy ki foglalta le a helyemet, kivett a kis tányéromból, kialudt az ágyacskámba, kialudt a villany, stb. Stb. Ugye ezt úgy mondjuk a szokásainkban, hogy megállapodtunk. És találkoztam egy több mint 70 éves pásztorral, és ő mit csinált? Elkezdett azért imádkozni, hogy adjon Isten neki, és a gyülekezet idősebb tag, mert voltak nála is idősebbek, nem ő volt a legfiatalabb, a nála is idősebb, szóval az idősebb embereknek a szívébe egy olyan szívet, ami nem magára fókuszál, nem magára összpontosít, hanem a másikra. Amikor bejön egy új ember, hogy az öregek mivel vagyunk elfoglalva? Magunkkal, hogy szívjunk levegőt, jaj, húzat van, jaj, fázok, jaj, izzadok, jaj, ne utuljek, jaj, mellettem legyen egy üres hely, jaj, nem fér el a szatyorom, de most nem karikírozom magunkat, megmondtad, hogy persze nekem könnyű ott az első sorba, de szívesen ülök ott, a máshol is. De az a helyzet, hogy egy olyan szívre van szükségünk, aki meglátja azt, hogyha valaki egyedül van. És oda megy hozzá. Nem kötelességből, hanem Krisztus szeretete, ahogy szorongatott belülről, és arra készett, hogy megismerjem őt, hogy beszéljek neki Istennek a jóságáról, szeretetéről. Ámen. A harmadik az, hogy a szükségünk van arra, hogy a magánéletünkben, a hétköznapjainkban is kiterjesszük a kapcsolatainkat. Ez mit jelent? Nem magányosodhatsz el a hétköznapjaidban otthon sem. Ezt fontosnak tartom. Tehát, hogy a társadalmi és a társasági kapcsolataidat szélesítsd. Szomszédoktól kezdve, rokonoktól kezdve, volt munkatársak, ha már nyugdíjas vagy, vagy munkatársak, ha még nem vagy nyugdíjas, de hogy egyszerűen, tehát látom azt, kiviszem az unokát, mert nem biztos, hogy egy gyerekkel mész ki, de viszed az unokát a játszótérre, rendkívül jó alkalom, hogy barátkozz, ismerősöket szerez, beszélges, nagyon jó lehetőségek vannak. Hogyha nincs unoka, akkor pedig bárhogy a zöldségesnél is tudsz, vagy a fodrásznál, vagy a pedikűrösnél is tudsz. Van egy testvér, az hát küzdött azzal, hogy most ő elmúlt már x, 6x, 7x, és akkor most ő hogyan szolgáljon bizonyság. És tudod, elkezdett pedikűrözni. Minden nap legalább 5-6 embernek bizonyos. Minden nap. Esett. És azt mondta, hogy a kuncsaftya el se tud menni, mert a lába ott van a keze között. És ott van az olló a kezébe. Úgyhogy meg sem már mozdulni.

0: Végig kell hallgassa az evangéliumot. És tudod, mennyi megtérés, meg gyógyulást élt át már az az ember. És tudod, ha elkezdesz így kialakítani kapcsolatokat, akkor azokat a kapcsolatokat utána be is tudod húzni, vonni egy-egy gyülekezeti közös rendezvénybe, családi rendezvénybe, akár kirándulásra, akár más dologokra, utána pedig összejöhet erre is. A negyedik az, hogy biblia tanulmányozásokat, biblia olvasásokat, ehhez kérhettek segítséget, bármibe segítünk. Kezdeményezzetek, ott a szomszédok között, rokonok között, fiatalabbakat is hívhattok. És olvassatok együtt. A lényeg az, hogy ne legyen hosszú. Ne te dominálj, hadd domináljon Istennek a beszéde. Ha túl sokat beszélsz, akkor az nem jó. A példa, van egy testvérnő, elkezdett ilyen biblia tanulmányozásokat csinálni, először a munkatársai, és akkor utána a környéken levő embereket, már vagy 4 ilyen csoportot vezet, és abból már többen járnak gyülekezetbe. És én bátorítalak titek, hogy legyetek leleményesek, és a gyülekezeti kereteken kívül is azt is használhatjátok, de a gyülekezeti kereteken kívül is legyetek bátrak. Csak ne felejtsük, szem elől ne hagyjuk, a fókuszunkból ne hagyjuk ki azokat a fő célokat, ami az egész eklézsiának és a helyi gyülekezetnek is fő céljai. Amen. 5. amivel befejezem, hogy a fiatal felnőtteket, volt egy olyan közösség, megkértek, hogy legyenek misszionáriusok náluk. Ez természetesen az a helyzet, hogy nem kérhetünk meg csak úgy, mit tudom én, fiatal családokat, hogy gyertek ide és szolgáljatok itt. De ismerek olyan közösséget, akik elhívtak 2 évre 3 családot, fiatal családot, hogy szolgáljanak náluk. És a szolgálatuk kapcsán oda hívjanak fiatalokat. És így rajtuk keresztül szintén legalább 8-10 fiatal egyedülálló, illetve család jött már abba a közösségbe, 1,5 év alatt. Én ezt csak azért mondom, hogy nem tudom, hogy mi az a módja, de ne várjunk ölbetett kézzel malmozva, hogy Isten ezt a területet megoldja, hanem szükségünk van imára, hajlandóknak kell, hogy változzunk, szükségünk van arra, hogy kiterjesszük, kiszélesítsük a kapcsolatrendszerünket, ez nem megy magától. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy minél idősebb valaki, ahogy idősebb vagyok, több erőfeszítésre van szükségem, hogy új kapcsolatokat nyissak és építsek. De muszáj megtennem. Muszáj. Akkor mondtam, ez a közös biblia tanulmányozásra is hívhattok, és ezt a másikat, hogy akár, hogyha van ötletetek, és van olyan, akkor nyilván azt velünk vezetőkkel azért egyeztessük, mert utána abba az is bele kell, hogy tartozzon, hogyha elhívünk ide valakit szolgálni, hogy nyilván az ő látásukat, tanácsokat a vezetőknek nekünk is meg kell fogadnunk, és el kell fogadnunk, és azt konzultálni együtt kell. Azt látnunk kell, hogy egyetlen egy generáció se felsőbbrendűbb a másiknál. Tehát, hogyha megnézed, ezt most nem bántásképp mondom, hanem értékelésképpen mondom, ha megnézed a fiatalabb generációt, nem értékesebb, mint te. Nem vagy értéktelenebb, mint ők. Ha megnézed az idősebb generációt, akkor rájuk nézel, és fontos azt tudnod, hogy nem értéktelenebbek, mint te. És viszont is te sem vagy értéktelenebb, mint ők. Ugyanolyan értékesek vagyunk, és szüksége van Krisztusnak az aratáshoz, Isten királysága előmeneteléhez, a mennyasszony fölkészítéséhez, és az ördög munkájának a lerontásához szüksége van mindegyikünkre. Amen. Tudod, sok szellemi szülő, meg nagyszülő él ma, akikkel találkoztam, akiknek sajog a szíve. Miért? Mert nem látták meg még annak a megteljesedését és megvalósulását, amit Isten szólt nekik 20, 30, 40 vagy 50 évvel ezelőtt ígéretet. És ahogy Ábrahám vágyott arra, hogy az Isten neki adott ígéretei a gyerekébe, az unokájába, és az utána következő generációba kiteljesedjen, vágyik az embernek a szíve, az én szívem is vágyik erre. És lehet, hogy még neked nincs gyereked, vagy nincs unokád, és még ezzel nem foglalkozol, de ezt ne hárítsd el, mert vannak előtted levő generációk, akiknek a szívébe az a vágy, hogy az életedbe olyan ígéretek, látások, kijelentések teljesedjenek meg, amit lehet, hogy nem te kaptál. Mégis benned, meg rajtad keresztül akarja Isten beteljesíteni. Amen. Elmondhatunk három mondatot, imát ezzel kapcsolatban. Mennyei Atyám, hálás vagyok a te szeretetedért, hogy te generációk Istene vagy. Segíts meg, mert odaszánom magam, hogy az az eszközöd legyek, akivé elterveztél, és elkötelezem magam arra, hogy megteszem mindazt, hogy azzá váljak, akivé te elterveztél. Elkötelezem magam arra, hogy másoknak is segítek abban, hogy azzá váljanak, akivé te teremtetted. Elhívtad őket, és segítek nekik abban, hogy benned kiteljesedjenek. A Jézus Krisztus nevében. Amen.
1: Ez volt a Neked Szól.
2: Ez volt a Neked Szól.
1: Aktuális bibliai tanítások.
2: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

Przyjemnie, ciężki! Wysoki lektor!

me say God's good all the time, and all the time, God is good.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán. A
2: következő percekben Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának második részét hallhatjuk.
3: And the story of David's tabernacle really begins in 1 Samuel and chapter 1.
4: A Dávid Sátorának a története igazán az 1 Sámuel 1-ben kezdődik.
3: The people of God were suffering many attacks and many setbacks from their enemies.
4: Isten népe sok támadást és sok visszacsapást élt át az ellenségeitől.
3: The reason for this was the sin in their camp.
4: Ennek az oka az volt, hogy bűn volt a táborukban.
3: And they had this bright idea that what they needed was the presence of God in order to change their circumstances.
4: És az az egyszerű ötletük támadt, hogy Isten jelenlétére van szükségük ahhoz, hogy a körülményeik megváltozzanak és nyerjenek.
3: Now that was a correct revelation.
4: Nagyon helyes volt ez a kinyilatkoztatás, amit kaptak
3: erről.
4: When
3: God's presence is himself, you certainly he changes your circumstances.
4: Amikor Isten megjelenik, akkor kétségtelenül megváltoztatja a körülményeket.
3: But they had a problem that they were soon going to discover.
4: De volt egy problémájuk, amire hamarosan rájöttek.
3: While God was far away, it was not a problem.
4: Miközben Isten távol volt, ez nem volt probléma.
3: But it's when God came near, the problems began.
4: A problémák akkor kezdődtek, amikor Isten közel jött.
3: I told you that was true in our Baptist church in Bombay.
4: Mondtam már nektek, hogy Bombayban, amit baptista gyülekezetünkben pont így történt.
3: We had fantastic, predictable, good Baptist services without God, no problem.
4: Fantasztikus, jó, kiszámítható, csodálatos baptista összevetelünk voltak, miközben Isten nem volt ott.
3: It was only when God came that trouble began.
4: Akkor kezdődtek a bajok, amikor Isten jött.
3: But like the people of Israel, we had this sense that we weren't getting anywhere, we weren't doing anything because God was not with us.
4: De ugyanazt a következtetést vontuk le, amit az izraeliták, hogy nem jutunk sehova, és nem tudunk semmit csinálni, mert Isten nincs velünk.
3: So we decided we wanted God.
4: Tehát eldöntöttük, hogy Istent akarjuk.
3: But we did not know what was going to be required of us in order to be compatible with God.
4: De nem tudtuk, hogy milyen követelmények vannak velünk szemben ahhoz, hogy Istennel összeegyeztethetőek legyünk.
3: And that's just a thing that many people discover.
4: És azt gondolom, sokan ugyanerre jönnek rá.
3: Many churches discover this.
4: Sok gyülekezet is rájön erre.
3: They're getting on quite well without any power, but they're getting on quite well.
4: Elég jól el vannak erő nélkül, de azért jól el vannak.
3: Nothing happens, it's predictably the same every week.
4: Semmi nem történik, minden héten kiszámíthatóan ugyanúgy zajlik minden.
3: But then God comes.
4: De aztán jön Isten.
3: And they find themselves incompatible with God.
4: És akkor azt találják az emberek, hogy nem összeegyeztethetőek Istennel.
3: So they had this bright idea, let's get the Ark of the Covenant and let's carry it into battle because it will terrorize the Philistines.
4: Tehát az a nagyszerű ötletük támadt a zsidóknak, hogy hozzuk el a frigyládát magunk közé, mert akkor jelünk jön a csatába Isten és a filiszteusok meg fognak rémülni.
3: So they went and got the Ark.
4: Tehát elmentek a frigyládáért.
3: And put it on their shoulders.
4: Fölvették a vállukra.
3: But before they actually did that, they had a great charismatic meeting.
4: De mielőtt ezt tették volna, egy nagy karizmatikus összejövetelt tartottak.
3: Boy, did they shout and did they make a noise? And
4: kiabáltak, nagyon zajongtak.
3: And there was fantastic liberty.
4: Fantasztikus szabadság volt köztük.
3: And the enemy camp heard the shout and it filled the enemy camp with terror.
4: De hallották az ellenséges táborban ezt a kiabálást, és megteltek félelemmel.
3: They said, we've never heard such a sound before. What's happening?
4: Azt mondták, soha nem hallottunk korábban ilyen zajt, ilyen hangot. Mi történhetett?
3: And they realized the people of God were preparing to come and attack them at war, and God was going to be with them.
4: És aztán megtudták, hogy Isten népe arra készül, hogy háborúba vonuljon ellenük, és az Istenük velük van.
3: And so the Philistines said, we better prepare ourselves for war and be even stronger and more powerful than we were before.
4: Tehát azt mondták a filiszteusok, jól teszünk, ha nagyon fölkészülünk erre a csatára, és még erősebbek leszünk, mint korábban.
3: So they were more determined and more prepared for war because of the unholy charismatic shout. Can you hear me?
4: Tehát még felkészültebbek voltak a csatára, és még erőteljesebben harcoltak azért, mert szentségtelen karizmatikus zajongás volt a táborban a zsidóknál. Hallottátok?
3: So if we start making warlike, charismatic noises when we are not ready for war, we bring disaster upon ourselves.
4: Tehát katasztrófát vonunk önmagunkra, amikor úgy kezdünk el ilyen harci és karizmatikus zajongást csapni, hogy közben nincsen bennünk az a felkészültség a harcra, például a szentség.
3: Now, a holy shout is different to an unholy shout.
4: A szent kiáltás más, mint a nem szent kiáltás.
3: And the result is totally different.
4: És az eredmény is teljesen más a két esetben.
3: The mistake was not their shouting, it was the unholiness of their shouting.
4: A hiba nem a kiabálásukban volt, hanem hogy nem volt szent a kiabálásuk.
3: If they'd gone with a holy shout, they would have seen a great victory.
4: Hogyha szentül kiabáltak volna, akkor nagy győzelmet láttak volna.
3: So they pick up the ark, the priests pick up the ark.
4: Tehát a papok felvették a frigyládát.
3: And they carried into battle with great shouting and with great confidence.
4: És nagy magabiztossággal és nagy kiabálással vitték a csatába.
3: And they suffer the most terrible defeat of their lives almost.
4: És szinte az életük legnagyobb vereségét élték át ezután.
3: Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, they are killed on the battlefield.
4: Hophni és Phinehas, Eli két fia meghalt a csatatéren.
3: The ark is taken captive by the Philistines.
4: A filiszteusok foglyul ejtették a frigyládát.
3: They bring it into the temple of their god Dagon.
4: A saját istenüknek Dagonnak a templomába bevitték.
3: When Eli gets the news, he falls over backwards and is killed.
4: Amikor Eli meghallja a hírt, hanyatt esik és meghal.
3: And then the wife of Phinehas prematurely gives birth to her child and calls the child Ichabod.
4: Phinehas felesége pedig koraszülésen esik át, és Ichabodnak nevezi el az így megszületett fiát. Ami azt
3: which
4: jelenti,
3: means the glory of the Lord has departed.
4: Hogy az Úr dicsősége eltávozott.
3: It would make a fantastic Italian grand opera, this would.
4: Fantasztikus olasz nagyoperát lehetne ebből írni.
3: Everybody dies in this.
4: Mindenki meghal.
3: It's an utter disaster.
4: Tökéletes katasztrófa az egész.
3: But tragically, it absolutely was real life.
4: De az a tragédia ebben, hogy ez a valós életben történt.
3: And so they take the ark of God into the temple of Dagon, and every morning they find the god of Dagon is flat on his face before the ark of God.
4: Tehát a filiszteusok elviszik a frigyládát az ő Dagon nevű istenüknek a templomába, és minden reggel, amikor bemennek, azt találják, hogy az ő istenük arcra van borulva a frigyláda előtt, és erről szól Sámuel 1-nek, 1 Sámuelnek az első három fejezete.
3: God is too hot to handle, so they decide they must get rid of God.
4: Rájönnek, hogy Isten túl forró, nem tudjuk kezelni, ezért jobb, ha megszabadulunk
3: they
4: tőle.
3: Put the ark on a new ox cart, because they didn't know to do any better.
4: Feltették a frigyládát egy olyan szekérre, amit egy új szekérre, amit ökrök húztak, mert jobb ötletük nem volt.
3: The ox cart trundles its way back amongst the people of God.
4: És az ökrös szekér vissza zötyög Isten népe közé, jobb ötletük
3: now,
4: nem volt.
3: That scripture, all these things are written for our instruction.
4: Istennel túl nehéz volt bánni. Emlékszünk az igére, hogy ezek a dolgok, amit tanulságunkra irattak
3: and
4: meg.
3: Particularly for those on whom the end of the ages come.
4: Különösen azok számára, akikre elérkezett az idők vége.
3: God wants us to learn these lessons.
4: Isten azt akarja, hogy tanuljuk meg ezeket a leckéket.
3: So they come to the people of Beth Shemesh, and they're out in the harvest field seeking to reap a harvest.
4: Tehát elér a szekér Beth Shemesh, és Beth Shemesh lakói kín vannak a mezőkön és aratnak.
3: And as I pondered these things, God said to me, this is like many of the big evangelistic ministries in the Western world right now.
4: És ahogy ezen gondolkodtam, Isten azt mondta nekem, hogy ez hasonlít nagyon sok nagyméretű evangelizációs és szolgálat az, ami a nyugati világban működik.
3: They've got a wonderful organization going, but God is not really there.
4: Működik a csodálatos szervezetük, de Isten nincs igazán köztük.
3: And when they saw the presence of God coming across the fields, they were delighted because they would like God to help them with their program.
4: És amikor látták az emberek, hogy közeledik a mezőkön a frigyláda, nagyon örültek ennek, mert azt gondolták, Isten segíteni fog nekik a programjuk megvalósításában.
3: But God does not work that way.
4: De Isten nem így működik.
3: He doesn't help you with your program.
4: Ő nem segít a te programod megvalósításában.
3: You've got to die to your own plans.
4: Meg kell halnod a saját terveid számára.
3: And work with him in his program.
4: És Istennel kell együtt dolgozni az ő terveiben.
3: Now, this message comes again and again and again in scripture.
4: Ez az üzenet újra és újra előkerül a Bibliában.
3: Joshua nearly made the same mistake.
4: Józsué majdnem ugyanezt a hibát követte el.
3: When he was wondering how to take Jericho.
4: Amikor Jerikót akarta elfoglalni.
3: And he comes before this manifestation of God in this mighty angel.
4: És találkozik Isten megnyilvánulásával ezzel a hatalmas angyallal.
3: It's what we call a theophany. It's an appearance of the second person of the Godhead before he became flesh.
4: Ez egy úgynevezett teofánia volt, tehát az Istenség második személyének a megjelenése a testet öltése előtt.
3: And here was this mighty person with a sword in his hand.
4: És itt ez a hatalmas személyiség egy karddal a kezében.
3: And Joshua says, "Well, whose side are you on?"
4: És Józsué azt kérdezi tőle, hogy kinek az oldalán vagy?
3: And if you're doing your own program and asking God to help you, you sometimes feel like that.
4: És hogyha a saját programodat csinálod és azt akarod, hogy Isten segítsen ebben, akkor néha ugyanígy érzed magad.
3: I remember when I was newly converted.
4: Emlékszem röviddel a megtérésem után.
3: And I was trying to get a city saved for God because God needed some help.
4: Megpróbáltam Istennek megnyerni egy várost, mert Istennek segítségre volt szüksége.
3: And I was trying to get a city saved. I didn't feel God was helping me too much.
4: És nagyon keményen dolgoztam a város megmentésén, és úgy éreztem, hogy Isten nem segít nekem túl sokat ebben.
3: I learned the lesson of Joshua.
4: Aztán megtanultam Józsué leckéjét.
3: He said, I'm not on anybody's side. I'm here as the captain of the Lord of hosts.
4: Azt mondta ez az angyal, én senkinek az oldalán nem vagyok, én a seregek urának a parancsnoka vagyok, a seregek parancsnoka vagyok.
3: On your knees and worship.
4: Térdelj le és imádj engem.
3: And as Joshua worshipped, he got the revelation of what God's strategy was to take the city.
4: És ahogy Józsué ott imádta az urat, megkapta a stratégiát a város elfoglalására.
3: Now this is one of the great things that happens when you get into David's tabernacle.
4: Ez az egyik nagyszerű dolog, ami történik, amikor Dávid sátorába bemegy.
3: And as you worship him,
4: ahogy imádod őt,
3: he gives you a strategy for taking your city.
4: Ő ad neked stratégiát a városod elfoglalására.
3: But to come back to the men in Beth-Shemesh.
4: De visszatérve a Bét-Semes beliekhez,
3: they saw the ark of the God of all the earth coming towards them on an ox cart.
4: Látták, hogy az egész föld Istenének a frilládája jön feléjük egy gyorsos szekéren. Nagyszerű.
3: He's going to help us with our endeavor to bring in the harvest.
4: Segíteni fog nekünk ebben a vállalkozásban, hogy betakarítsuk a gabonát. És amikor közel jött az ökrös szekér,
3: and there they saw this ark, which no one was allowed to see, because it was behind the second veil in the tabernacle.
4: És meglátták ezt a ládát, amit senkinek nem volt szabad látni, mert ez a szent sátorban a második függöny mögött volt mindig.
3: Their curiosity got the better of them.
4: A kíváncsiságuk kerekedett felül.
3: I think some of them went to Vienna University, so they had that intellectual problem.
4: Azt gondolom, néhányan jártak a Bécsi Egyetemre, és ezért egy ilyen értelmiségi problémájuk volt.
3: See, one of the dangers, I'm not hitting any university, I've been to university, and I've had the same kind of brainwashing.
4: Én most nem pikelek az egyetemekre, én is jártam egyetemre, és ugyanezt az agymosást átéltem
3: én is. You're trained in a way of intellectual thinking.
4: Az embert ilyen értelmiségi gondolkodásra nevelik ott. És Isten olyan valakivé válik, akit tanulmányozni kell.
3: And you put him under the microscope of your intellect and say, let's have a look at God.
4: És beteszed őt a mikroszkóp alá, és azt mondod, nézzük meg Istent.
3: What do you think about God? Do you think he's alive or do you think he's dead?
4: Mi gondolsz Istenről, szerinted él vagy halott?
3: Well, I'm not really quite sure. Maybe I'll look at God.
4: Ó, nem vagyok egészen biztos benne, nézzük meg.
3: And we come to conclusions about God through our intellect.
4: És az értelmünkkel jutunk következtetésekre Istenről.
3: And God doesn't play those games.
4: De Isten nem játssza ezeket a játékokat.
3: And so here is this ark. He said, I've always wondered what was in the ark.
4: Tehát itt van egy a frigyláda, és azt mondják az emberek egymásra, hogy mindig szerettem volna tudni, mi van a frigyládában.
3: Here's our chance.
4: Ha most itt az esélyünk megnézni. Nézzük meg! És ez történt.
3: 50,070 people died.
4: 50,070 ember halt meg.
3: And they learned you can't play the fool with God.
4: És megtanulták, hogy Istennel nem lehet játszadozni.
3: Now they really had a problem.
4: Most már tényleg volt problémájuk.
3: Here's this almighty God of all the earth.
4: Itt az egész föld mindenható Istene.
3: If they work together with him, they're going to harvest the world in no time.
4: Hogyha együttműködnek vele, akkor learathatják az egész világot semmi perc alatt.
3: But you can't do it on your terms, you have to do it on his terms.
4: De Istennel az ő feltételei szerint kell együttműködni, nem a sajátjaink szerint.
3: Listen to what they say. We'll just pick on one verse.
4: Figyeljünk, hogy mit mondtak ezek az emberek. Egy verset fogunk itt kiemelni.
3: In 1 Samuel.
4: Az 1 Sámuel.
3: Chapter 6.
4: Hatodik részben.
3: And come to verse 20.
4: 20. vers.
3: And the men of Beth-Shemesh said, who is able to stand before this holy Lord God?
4: Mondanának azért a Bét-Semes beliek, kicsoda állhat meg az Úr előtt, a Szent Isten előtt.
3: And who, and to whom shall it go up from us?
4: És kihez megy el mi tőlünk?
3: How was they made a decision?
4: Tehát itt hoztak egy döntést.
3: Because of the unholy ways in which we're doing God's work.
4: Mivel szentségtelen módokon akarták Isten munkáját végezni.
3: We've discovered that we and God are not compatible with each other.
4: Rájöttünk, hogy mi és Isten nem vagyunk összeegyeztethetőek egymással.
3: And so we've got a problem.
4: Tehát problémánk van.
3: We're going to have to change.
4: Meg kell változnunk.
3: Or God's going to have to go.
4: Vagy Istennek el kell mennie.
3: It's not possible for us with our present lack of holiness and our present methodology, we cannot be workers together with God.
4: Nem lehet, hogy a jelenlegi szentségtelenségünkkel és a jelenlegi módszereinkkel együtt működjünk Istennel. Az nem működik.
3: And I'm not going to mention the names of the organizations, but I tell you, I've seen this literally happen with some of these great international evangelistic organizations.
4: Nem akarom említeni a szervezetek neveit, de láttam ugyanezt megtörténni nagy nemzetközi evangelizációs szervezeteknél.
3: Highly organized money-raising machines that went and had very, very spectacular meetings.
4: Amik nagyon jól szervezett pénzgyűjtő gépezetek, amiknek nagyon jól szervezett nagy méretű rendezvényeik vannak.
3: But once you get behind the scenes, it's not that holy.
4: De az ember a színfalak mögé néz, akkor rájön, hogy nem is olyan szent az egész.
3: And so you've got an option, you've got a choice.
4: És akkor döntenünk kell.
3: You either change to God's standards of holiness, and then He will be with you.
4: Vagy Istennek a szentségi követelményének megfelelünk, és akkor Isten velünk lesz.
3: You continue the way you are, then God has to go.
4: Vagy folytatjuk úgy, ahogy addig, és akkor Istennek mennie kell.
3: So they said, where shall he go from us? They'd already made the decision.
4: Tehát azt mondták az emberek, kihez megy el mi tőlünk az Úr? Tehát már döntöttek ezzel kapcsolatban.
3: And so they got rid of God and said, we'll just carry on with our methodology and our programs and do the best we can with our own abilities.
4: Tehát megszabadultak Istentől, és úgy döntöttek, hogy tovább folytatják a programjaikat a saját módszereikkel, és megteszik a tőlük telő legjobbat és a saját eredményeiket aratják. Tehát itt van néhány lecke, mert ezek a mi tanulságunkra irattak meg.
3: So they sent the ark of God away and carried on with their own evangelistic methodology.
4: Tehát elküldték Isten ládáját tovább, és a saját evangelizációs módszereikkel folytatták.
3: And the ark ended in a house of a man called Abinadab.
4: És a fridláda egy Abinadab nevű ember házában kötött ki.
3: And the name Abinadab, it means the one who was willing.
4: Abinadab neve azt jelenti, hogy aki hajlandó volt.
3: Now the nation was not willing, but God found one man who was willing.
4: A nemzet nem volt hajlandó, de Isten talált egy embert, aki hajlandó volt.
3: And it says in 1 Samuel 7, God blessed the house of Abinadab.
4: És az 1 Samuel 7-ben azt olvassuk, hogy Isten megáldotta Abinadab házát.
3: Now I want to suggest to you, for the last 100 years, that's where the Christian church in Western Europe has been.
4: Állítom nektek, hogy az elmúlt 300 évben a nyugati keresztény egyház ebben az állapotban volt.
3: It's been largely unwilling.
4: A nagy méretekben nem volt hajlandó.
3: But God's found the odd man, the odd woman who was willing, and God's been with them as an individual, but he's never been with the church as a whole.
4: Isten megtalálta azokban az egyedi furcsa csudabagarakat, akik hajlandóak voltak, és Isten nagy erővel velük volt, és nagy dolgokat tettek Istenért, de Isten nem volt a nagy tömeg ebben, a halljátok?
3: Individual ministries and not a moving body of Christ. That's what we've ended up with.
4: Tehát ennek eredményeként ilyen egyéni nagy szolgálatok lettek az eredmény, és nem Krisztus teste mozgott együtt a szolgálatban.
3: But God's changing that right now.
4: De Isten ezt most változtatja.
3: And the purpose of apostolic and prophetic ministry,
4: és az apostolis profétai szolgálat célja,
3: is not to be a dazzling performer of God's power.
4: Az nem az, hogy
3: watch with admiration. That's not it at all.
4: Az nem az, hogy egyszer nagy szolgáló kiálljon és Isten ereje ott villogjon rajta és mindenki őt csodálja. Nem ez a cél.
3: But it's to bring the church to the work of the ministry.
4: Hanem az, hogy az egyház belépjen a szolgálat munkájába, mint egész.
3: So the body as a whole is moving in the power of God.
4: Hogy az egész test Isten erejében működjön.
3: And Sister Frieda takes the children to school.
4: És akkor Frieda testvérnő elviszi a gyerekeket reggel az iskolába.
3: Goes to the grocery store.
4: Elmegy zöldségeshez.
3: Raises the dead on the way back.
4: Hazafelé úton föltámaszt néhány halottat.
3: Goes and heals someone dying of cancer before lunch.
4: Ebéd előtt elmegy valakit és meggyógyít a rákból, miközben hallgató egy illető.
3: Passes out in the afternoon, and then they're in time to get the children from school.
4: Délután kiűz néhány démont, és időben ott van az iskolánál, hogy a gyerekeket hazavigye.
3: Amen. So all over the town these things are happening.
4: Tehát az egész városban ilyen dolgok történnek.
3: Amen. Now, thank God for the Abinadabs.
4: Hála Istennek az Abinadabokért.
3: For the individuals who were willing and are willing.
4: Azokért az egyénekért, akik hajlandóak voltak és ma is azok.
3: But now we're moving into a different phase.
4: De most egy másik szintre lépünk.
3: The raising of David's tabernacle means the end of the individual star and the moving of a functioning body.
4: Dávid sátorának a felállítása azt jelenti, hogy az egyéni sztároknak vége van, és a test együtt kezd munkálkodni.
3: Now we're told in scripture that the
4: az ige azt mondja,
3: stayed in the house of Abinadab for about 20 years.
4: Hogy a Frillád a körülbelül 20 évig maradt Abinadab házában.
3: And then the people cried out for a king. We haven't time to go into all that.
4: És akkor az emberek királyért kiáltottak. Nincs időnk arra, hogy ezt kiérészletezzük.
3: First of all, before they got the true king David.
4: És Saul lett az első királyuk, mielőtt az igazi király Dávid eljött volna.
3: Now all these things are written for our instruction.
4: Mindezek a dolgok, ami oktatásunkra irattak meg.
3: Especially on those who are seeing the end of the age. We've got to learn the lessons of these things.
4: Különösen azoknak az embereknek, akikre elérkezett az idők vége, meg kell tanulniuk ezeket a leckéket.
3: See, you must not follow any apostolic leader. He's got to be a David-hearted leader.
4: Tehát nem szabad egy bármilyen apostoli vezetőt követni, csak olyan vezetőt, akinek dávidi szíve van.
3: If you follow a Saul apostolic leader who's appointed himself.
4: Hogyha egy Saul apostoli vezetőt követtek, aki önmagát jelölte ki.
3: He'll do you a lot of harm.
4: Ő nektek is sokat fog ártani.
3: And will eventually ruin himself. Hello.
4: És végül önmagát is el fogja pusztítani.
3: And those people don't really want to know God or seek God.
4: De ezek az emberek nem igazán akarják ismerni vagy keresni Istent.
3: So for 40 years Saul was on the throne.
4: Tehát 40 évig ült Saul a trónon.
3: And we're told in 1 Chronicles 13.
4: És az 1 Krónika 13-ban azt olvassuk.
3: That they never once sought the face of God all the days of Saul.
4: Hogy Isten arcát nem keresték az emberek Saul uralkodásának egész ideje alatt. Egy napig sem.
3: That means for 60 years at least the tabernacle of Moses was empty of the ark and it didn't make any difference at all to what was going on in that tabernacle of Moses.
4: Ez azt jelenti, hogy kb. 60 évig a mózesi szent sátorban nem volt ott a frilláda, és abszolút semmi nem volt fontos, hogy ott mi zajlik abban a sátorban, nem jelentett különbséget.
3: Predictably, because you don't need God to keep a religion going. Hello.
4: Minden rendszeresen és kiszámíthatóan történt, mert Isten nem kell ahhoz, hogy egy vallás működjön.
3: In fact, God's a nuisance when it comes to religion.
4: Tulajdonképpen Isten csak egy kellemetlenség, hogyha a vallásról van szó. Mert mindennek az útjában van.
3: So they lived like this for more than 60 years.
4: Tehát több mint 60 évig így éltek.
3: Now I cannot prove this to you.
4: Nem tudom ezt bebizonyítani nektek.
3: But I suspect that David one or two times probably went with his parents to the Moses tabernacle and was waiting for this fantastic encounter with God.
4: De gyanakszom arra, hogy Dávid, amikor kisfiú volt, akkor a szüleivel egyszer-kétszer biztos elment a mózesi szent sátorba, és nagyon várta, hogy milyen fantasztikus átélése lesz
3: Istennel.
4: És fantasztikusan csalódott, amit ott talált.
3: But what David's real spiritual heart was, he was worshiping God on the hills while he was looking after the sheep.
4: Ami Dávid szellemében igazán ott volt, az volt, amikor Istent imádta a hegyeken, amikor őrizte a juhokat.
3: As he gazed at the universe and saw the creative handiwork of God.
4: Ahogy látta Istennek a teremtő keze munkáját, ahogy szemlélte a csillagos eget.
3: His heart swelled with worship and adoration of this great creator God that he knew on the hills.
4: A szívéből kibugyant az imádás és a csodálat ez iránt, a csodálatos teremtő Isten iránt, akit ismert a hegyeken.
3: He never met him in the tabernacle.
4: A szent sátorban soha nem találkozott vele.
3: Because God wasn't there.
4: Mert Isten nem volt ott.
3: So a whole generation lived without ever knowing the real presence of God.
4: Tehát egy egész nemzedék leélte az életét anélkül, hogy Isten igazi jelenlétét ismerték volna.
3: Just the odd individual that had the personal relationship, but as a body, as a church, there was no real knowing of God.
4: Csak az a csodabogár egyének, akik hajlandóak voltak ennek megfizetni az árat, azok tudták, de az egész test, az egész egyház nem ismerte Istent.
3: Now that's the background. I've said it very quickly. I could spend a whole week just teaching this properly.
4: Gyorsan el akartam ezt mondani, de egy egész hétig tudnék erről tanítani megfelelő módon.
3: But study these things because they are relevant to what we are in and what we're coming out of.
4: De tanulmányozzatok ezeket a dolgokat, mert nagyon vonatkoznak arra, amilyen helyzetben vagyunk és amiből éppen ki akarunk jönni.
3: Unfortunately, the house of Saul is very alive and active in the denominations of our churches.
4: Saul háza sajnos nagyon jól él és virul a felekezeteinkben és a gyülekezeteinkben.
3: But thank God there is a new generation that's seeking the reality of God. They don't want the deadness of religion.
4: De hála Istennek van most egy olyan nemzedék, amelyik igazán keresi Istennek az élő valóságát és nem elégetnek meg a halott vallással. Ez a szellemnek.
3: It's not a matter of age, it's a matter of heart and spirit.
4: De ez nem kor kérdése, hanem szellem és szív kérdése.
3: I'm permanently 25 on the inside.
4: Én belülről folyamatosan 25 éves vagyok.
3: And I'm after any new thing that God is doing. I want to be part of it.
4: És része akarok lenni minden új dolognak, amit valóban Isten cselekszik, és nem valaki más.
3: Which means I've got to be constantly open to learn new things because God is constantly doing new things.
4: Ami azt jelenti, hogy folyamatosan nyitottnak kell lennünk új dolgok megtanulására, mert Isten folyamatosan új dolgokat cselekszik.
3: What God was doing 10 years ago, he's not necessarily doing now.
4: Isten nem szükségszerűen cselekszi most ugyanazt, amit 20 évvel ezelőtt csinált.
3: You've got to be prepared to change and move with God.
4: Késznek kell lennetek arra, hogy változzatok és Istennel tovább lépjetek.
3: In the last 2 years, I've learned more than all the rest of my 40 years of ministry.
4: Az elmúlt két évben többet tanultam, mint a szolgálatom azelőtti 40 éve alatt.
3: I'm learning many, many new things.
4: Nagyon sok új dolgot tanulok.
3: Because God is doing many new things.
4: Mert Isten sok új dolgot cselekszik.
3: So David's, when he comes finally to be appointed as king, and I'm not going to go into all that, although it's a very important thing to study.
4: Tehát amikor végül eljut Dávid odáig, hogy felkerik királyá, nem tudok ennek a részleteibe bemenni, noha nagyon fontos lenne ezt részletesen tanulmányozni. Dávid három lépcsőben lett király.
3: He was first of all anointed by God and called to be king long before he saw the fulfillment of this.
4: Először is Isten elhívta őt és felkentett királynak sokkal azelőtt, hogy ez megvalósult volna.
3: You read this in 1 Samuel 16, I think it's verse 3, if I remember correctly.
4: Az 1 Samuel 16-ban van ez benne, ha igaz a harmadik versben.
3: He was the youngest of a family of a number of brothers. He was the youngest.
4: Dávid a legfiatalabb volt sok testvér közül a családjában.
3: And God picked him because of his God-hungry heart.
4: De Isten azért választotta őt ki, mert Istenre éhezett a szíve.
3: And then he had to wait quite a few years. He was chased around as an outlaw by Saul.
4: Aztán elég sok évet várnia kellett, és törvényen kívüliként üldözte őt Saul.
3: In the process of that, he killed a bear and a lion.
4: Ennek folyamatában megölt oroszlánt és medvét.
3: He was probably 12 or 13 at the time he killed a bear and a lion. So don't wait till you're 50 to do something for God.
4: Valószínűleg 12-13 éves lehetett, amikor megölte az oroszlánt meg a medvét, úgyhogy ne várjatok 50 éves korotokig, mielőtt valamit tesztek Istenért.
3: If you're 12, you could be killing bears and lions in the spirit. Don't wait.
4: Hogyha 12 éves vagy, már szellemben megölhetsz oroszlánokat és medvéket, ne várjál.
3: At 17 he killed Goliath.
4: 17 éves volt, amikor Góliátot megölte.
3: When everybody else was debating how to tackle this massive problem, he said, "Let's just go take his head off."
4: Nem vacakolt azon, hogy hogyan kéne megfogni ezt a hatalmas embert, hanem egyszerűen azt mondta, leveszem a fejét és kész.
3: I cannot stand that mouth insulting the wonderful God that I know. I can't stand it.
4: Nem bírom elviselni, hogy ez a száj gyalázza azt a csodálatos Istent, akit én szeretek. Egyszerűen nem bírom ki.
3: Just go tut-tut about sin. Come to hate it the way God does.
4: Tehát ne egyszerűen csak megtérjetek a bűnöktől, hanem kezdjetek el úgy gyűlölni azt, ahogy Isten gyűlöli.
3: I love Muslims, but I hate Islam.
4: Szeretem a muszlimokat, de gyűlölöm az iszlámot.
3: I hate those foul spirits and they're coming down in Jesus' mighty name.
4: Gyűlölöm azokat a piszkos szellemeket, és le fognak omlani Jézus nevében.
3: And a billion people are going to be liberated from that terrible captivity in Jesus' name.
4: És Jézus nevében egy milliárd ember fog megszabadulni ebből a borzasztó fogságból.
3: I hate those foul spirits.
4: Gyűlölöm ezeket a piszkos szellemeket.
3: So I could go on. It's like Jesus to love righteousness but to hate iniquity.
4: Tehát folytathatnám ilyen módon, olyanoknak kell lenni, mint Jézus, aki szereti az igazságot és gyűlöli a hamisságot.
3: That was David's heart.
4: Ez volt Dávid szívében is.
3: I can't sit around listening to that guy speaking these venomous things against the army of the living God. Who does he think he is?
4: Azt mondta, hogy nem tudok itt üsörögni és hallgatni, hogy ez a fickó ezeket a szennyes, mérges dolgokat kiabálja Istennek a szent hadseregére. Ki ez az ember, kinek gondolja magát? Hogyha senki nem szedi le a fejét, majd én.
3: God was with him. Now that's David's
4: Isten,
3: heart.
4: Isten vele volt, és ez volt Dávid szívében.
3: God said, I love that man's heart.
4: Isten azt mondta, szeretem ennek az embernek a szívét.
3: God said, here's a man after my heart. That's what God said.
4: Azt mondta így, hogy ez a száj gyalázza azt a csodálatos Istent, akit én szeretek. Egyszerűen nem bírom ki.
3: Just go tut-tut about sin. Come to hate it the way God does.
4: Tehát ne egyszerűen csak megtérjetek a bűnöktől, hanem kezdjétek el úgy gyűlölni azt, ahogy Isten gyűlöli.
3: I love Muslims, but I hate Islam.
4: Szeretem a muszlimokat, de gyűlölöm az iszlámot.
3: I hate those foul spirits and they're coming down in Jesus' mighty name.
4: Gyűlölöm azokat a piszkos szellemeket, és le fognak omlani Jézus nevében.
3: And a billion people are going to be liberated from that terrible captivity in Jesus' name.
4: És Jézus nevében egy milliárd ember fog megszabadulni ebből a borzasztó fogságból.
3: I hate those foul spirits.
4: Gyűlölöm ezeket a piszkos szellemeket.
3: So I could go on. It's like Jesus to love righteousness but to hate iniquity.
4: Tehát folytathatnám ilyen módon, olyanoknak kell lennünk, mint Jézus, aki szereti az igazságot és gyűlöli a hamisságot.
3: That was David's heart.
4: Ez volt Dávid szívében is.
3: I can't sit around listening to that guy speaking these venomous things against the army of the living God. Who does he think he is?
4: Azt mondta, hogy nem tudok itt üsörögni és hallgatni, hogy ez a fickó ezeket a szennyes, mérges dolgokat kiabálja Istennek a szent hadseregére. Ki ez az ember, kinek gondolja magát?
3: I will.
4: Hogyha senki nem szedi le a fejét, majd én.
3: And God was with him. Now that's David's
4: Isten,
3: heart.
4: Isten vele volt, és ez volt Dávid szívében.
3: God said, I love that man's heart.
4: Isten azt mondta, szeretem ennek az embernek a szívét.
3: God said, here's a man after

0: Those foul spirits.
1: Gyűlölöm ezeket a piszkos szellemeket.
0: So I could go on. It's like Jesus to love righteousness but to hate iniquity.
1: Tehát folytathatnám ilyen módon, olyanoknak kell lenni, mint Jézus, aki szereti az igazságot és gyűlöli a hamisságot.
0: That was David's heart.
1: Ez volt Dávid szívében is.
0: I can't sit around listening to that guy speaking these venomous things against the army of the living God. Who does he think he is?
1: Azt mondta, hogy nem tudok itt ücsörögni és hallgatni, hogy ez a fickó ezeket a szennyes, mérges dolgokat kiabálja Istennek a szent hadseregére. Ki ez az ember, kinek gondolja magát? Hogyha senki nem szedi le a fejét, majd én.
0: And God was with him. Now that's David's heart.
1: Isten vele volt, és ez volt Dávid szívében.
0: God said, I love that man's heart.
1: Isten azt mondta, szeretem ennek az embernek a szívét.
0: God said, here's a man after my heart. That's what God said.
1: Azt mondta Isten, ez az ember az én szívem szerint való.
0: And secondly, through David, I can do all my will.
1: Másodszor Dávidon keresztül mindent akaratomat meg tudom tenni.
0: So finally, David comes to be recognized by his own home tribe, his tribe of Judah and the tribe of Benjamin.
1: Dávidot végül is elismeri királynak a saját törzse, Júda törzse és Benjamin törzse.
0: And at least the church ought to recognize the apostolic men that God's put amongst them.
1: Legalább az egyháznak fel kéne ismerni azokat az apostoli embereket, akiket Isten elhelyezett közéjük.
0: If you're apostolic, the church ought to know it before anybody else does.
1: Hogyha apostoli vagy, akkor a gyülekezetednek kell először tudnia, előtte, mint máski másnak.
0: If you're prophetic, the church should recognize it quicker than anybody else does.
1: Hogyha profétikus vagy, a gyülekezetednek fel kell ezt ismernie előbb, mint ahogy bárki más felismeri.
0: Give the gift the honor that it's due to it, not to the person, but to the gift upon the person.
1: Adjátok meg az ajándéknak az azt megillető tisztességet, nem az egyénnek, hanem a rajta levő ajándéknak.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Értitek, mit mondok?
0: Can you hear what I'm saying?
1: Halljátok, amit mondok?
0: Because Jesus said, it's in your own hometown that they're the last people to recognize you.
1: Mert azt mondta Jézus, hogy a saját városodban fognak utoljára elismerni az emberek.
0: So we say, oh God, give us an apostle from America. Well, praise God if an apostle comes from America.
1: És azt mondjátok, hogy Uram, küld nekünk egy apostolt Amerikából. A dicsőség Istennek, ha jön egy apostol Amerikából.
0: I'd rather raise up some apostles in Graz, and in Klagenfurt, and in Budapest, and in Legnica, and Warsaw. I want to see apostles springing up all over the place.
1: De én inkább azt szeretném, hogy a Grazban, Budapesten, Klagenfurtban, Varsóban és a többi helyeken támadnának apostolok helyiek.
0: Anointed by God and recognized by the people.
1: Akiket felkent Isten és akit elismert az egyház többi része.
0: Now it doesn't matter what nationality you are, it's where you're located that's important.
1: A saját városukban, teljesen mindegy, milyen nemzeti vagy egyszerűen ahova Isten elhelyezett, azon a helyen ismerjenek el téged.
0: You there, that's your hometown, whatever your ethnic background.
1: Az a saját város, de ahova Isten elültetett téged, akármilyen etnikai háttérből and that, származol.
0: And that needs to be recognized.
1: És azt el kell ismerni.
0: Amen. But then the third stage was when all the leaders recognized David as the king.
1: De aztán a harmadik szint az volt, amikor minden vezető elismerte, hogy Dávid a király.
0: I've seen so many groups of pastors come together and negotiate nervously about doing a few things together.
1: Nagyon sok ilyen pásztor csoportot láttam, akik összejöttek és idegesen tárgyaltak arról, hogy valamit együtt kéne csinálniuk.
0: But they won't recognize their head and they won't let apostolic leadership lead, usually.
1: De nem ismerték el maguk között a fejet, és általában nem engedik, hogy az apostoli vezető vezessen.
0: There are very few places where that's happened, but it is beginning to happen, praise God.
1: Igazából nagyon kevés helyen történt ez eddig meg, de dicsőség Istennek, egyre több helyen kezd megtörténni.
0: Where it's recognized, the whole dynamic of destroying the demonic opposition, it increases magnificently.
1: És bárhol ezt megteszik az emberek, ott hatalmas mértékben növekszik a helyi démoni erőségek lerontásának az esélye és sebessége.
0: So when all the leaders finally come to David in 2 Samuel chapter 5, and I think it's chapter 5,
1: amikor a 2 Samuel 5-6-ban végül minden vezető oda megy Dávidhoz,
0: they all say, well, you're the one that led us.
1: És mindannyian azt mondják, hogy neked kell vezetni minket.
0: We're recognizing you as the king.
1: Elismerik, hogy te vagy a király.
0: And so once he got that, they anointed him again, and they made covenant with him.
1: Újra felkenték őt, és újra csináltak vele egy szövetséget, kötöttek.
0: And once he had that regional recognition.
1: És miután így a térségében elismerték.
0: Now he could do something.
1: Most már tehetett valamit.
0: He immediately goes to Jerusalem.
1: Azonnal Jeruzsálembe ment.
0: He deals with the Jebusites, which we will look at briefly tomorrow morning.
1: Elbánt a jebuzerusokkal, amit röviden holnap reggel fogunk megvizsgálni.
0: And then his passion is to bring back

0: Ark of God, which has been in the house of Abinadab all these years.
1: És utána arra azért a dobog a szíve, hogy visszahozza a sátorba Istennek a ládáját, mert ez 20 éve már Abinadab házában volt, és itt a probléma.
0: Neither David or anybody else has ever lived in God's presence.
1: Dávid és senki más sem élt addig Isten jelenlétében.
0: There's no one in that whole generation that knows how to relate to God.
1: Ebben az egész nemzedékben senki nem volt, aki tudná, hogy hogyan kell viszonyulni Istenhez.
0: They don't even remember what the scripture says.
1: Arra sem emlékeznek, mit mond az ige erről.
0: Or if they do, they decide to ignore it because it's not very important.
1: Vagy ha emlékeznek is, úgy döntenek, hogy ez nem fontos, ezért mellőzik.
0: If you read 1 Samuel verses 4 through 7, you realize that God gave very clear instructions.
1: Hogyha elolvassátok a 3 Mózes ben Isten nagyon részletes utasításokat adott Isten arról, hogyan kell a frigyládát hordozni, rudakon kell. Tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy 4 Mózes 1-ben van ez leírva, hogy a lévitáknak rudakon kell hordozni a frigyládát. Lévi törzsének 3 darabra volt osztva ez a törzs, és különböző feladatuk volt ezeknek a csoportoknak.
0: The last time they'd seen the ark carried was on a new ox cart by the Philistines, so they decided to copy the Philistines.
1: Amikor legutóbb látták, hogy a frigyláda utazott valahova, akkor a filiszteusok által készített szekéren utazott, amit a tehenek húztak az ökrök, tehát azt gondolták, hogy leutánozzák a filiszteusokat, tehát rátették a szekére a ládát, és elkezdték Jeruzsálem felé vinni.
0: God wasn't too pleased.
1: De Isten nem nagyon örült ennek.
0: To shake the ark.
1: Elkezdte rázni a ládát.
0: And it's Uzzah, who ought to know better, because he lived in the house of Abinadab for 70 years.
1: És ott volt Uzzah, aki Abinadab házában élt 70 évig, tehát jobban kellett volna tudnia, hogy mit kell csinálni.
0: Should have got on his knees and said, God, what's wrong?
1: Le kellett volna térdelni és imádkozni, hogy Uram, mi a baj itt most?
0: I can feel your displeasure.
1: Érzem, Uram, hogy nem tetszik neked ez a dolog.
0: What's wrong? What are we doing wrong?
1: Mit csinálunk rosszul?
0: But he doesn't behave like that.
1: De ő nem ezt teszi.
0: He puts his hand on the ark.
1: Ráteszi a kezét a ládára.
0: And he drops dead.
1: És holtan esik össze.
0: Now I better stop because we're about to run out of tape.
1: Most megfordítják a kazettát, megállok.
0: Okay. And so David's angry.
1: Jó, tehát Dávid haragos lesz.
0: He's confused.
1: Összezavarodik.
0: And he goes away in a sulk.
1: És elmegy. Félrevonul.
0: But he has the sense to seek God about this.
1: Csendben, de úgy dönt, hogy Istent fogja keresni ezzel kapcsolatban.
0: And over a period of 3 months.
1: És 3 hónapon keresztül.
0: God shows them what the problem is.
1: Isten megmutatta neki, mi a probléma.
0: He says, we did not seek God after the proper order.
1: Azt mondja Dávid, nem a megfelelő módon kerestük Istent. Nem rendszerint.
0: I spent years praying over this. I said, Lord, give me the secret allegorical revelation of all this.
1: Én évekig imádkoztam Istenhez, hogy jelentse ki nekem a jelképes jelentést emögött, az egész dolog mögött.
0: What do these poles mean?
1: Mit jelentenek ezek a rudak?
0: And why were you angry because they carried it on a cart, not on poles?
1: És miért haragudtál azért, hogy szekéren vitték és nem rudakon hordozták?
0: And God said to me this. He said, poles means poles.
1: És Isten azt mondta nekem, hogy a rúd azt jelenti, hogy rúd.
0: If I'd said carry it on your head, you should have carried it on your head.
1: Ha azt mondtam volna, hogy a fejeteken vigyétek, akkor a fejeteken kéne vinni.
0: See that's all there is to it.
1: Ez az egész jelentése a dolognak.
0: Do what I say and you'll be okay.
1: Csináljátok azt, amit én mondok, és akkor minden rendben lesz.
0: That was my mighty revelation after 10 years of seeking the face of God.
1: Ez volt a hatalmas kinyilatkoztatást, amit kaptam, miután 10 évig kerestem az Urat ezzel kapcsolatban.
0: I'm serious about the way I want things done.
1: Azt mondta az Úr, hogy én komolyan gondolom, hogy miért úgy akarom a dolgokat, ahogy akarom.
0: Give me the spiritual significance of why poles is better than a cart. None of your business, just do as I say.
1: És azt mondtam, Uram, mondd meg, mi a szellemi jelentősége annak, hogy jobb a vállon hordozás rudakon, mint a szekér, és
0: utána
1: azt mondta, ne érdekel ezt téged, csak csináld úgy, ahogy mondom, és ha jól csináljátok.
0: Végül
1: a megfelelő módon vitték vissza a frigyládát Jeruzsálembe, bevitték egy sátorba, ezt holnap majd kirészletezzük. Dávid nagyon örült, és akkor felállította ezt a sátrat.
0: And as God's as the tabernacle of David began to function properly.
1: Amikor megfelelő módon elkezdett működni Dávid sátra.
0: It wasn't long before total transformation took place.
1: Hamarosan teljesen átalakult az ország.
0: We're going to look at the detail tomorrow. Let me just give
1: holnap
0: you
1: megnézzük
0: now
1: a részleteket.
0: Some of the fruit.
1: De most elmondom néhány gyümölcsét ennek a dolognak.
0: every enemy of God was defeated.
1: Isten minden ellenségét legyőzték.
0: And never troubled them again.
1: És ezek soha nem zavarták őket többé.
0: The city of Jerusalem was built into a fortified city, which was impregnable to every attack.
1: Jeruzsálem városát, megerősített városát építették föl, ami ellen tudott állni minden támadásnak.
0: They established a network of fortified cities across the whole of the nation of Israel, and it was now totally secure from every enemy.
1: Izrael nemzetében szétszóra fölépítettek 45 várost, és ilyen módon most már az egész nemzet biztonságban volt mindenféle ellenséggel szemben.
0: And then they went into the country of the Philistines, and they took every major city of the Philistines.
1: Aztán elmentek a filiszteusok országába, és ott is minden jelentős várost elfoglaltak.
0: And they put a garrison of God's people in every city, so that Philistia was now under the rule and government of the kingdom.
1: Tehát Isten népéből helyőrséget helyeztek minden nagyobb filiszteus városba, tehát így már filiszteusok országa Isten népének az uralma és kormányzása alatt volt. Ugyanezt tették az ammonitákkal.
0: They did the same thing to the Edomites.
1: Az edomitákkal is ugyanezt tették.
0: And then it says, for the whole of David's reign, he had peace.
1: És aztán ezt olvassuk, hogy Dávid egész uralkodása alatt béke volt.
0: There wasn't an enemy that dared raise his head against him.
1: Egyetlen ellenség sem merte felemelni a fejét ellene.
0: Now, I want you to notice that the target and the battle of rule in the land was an issue of who ruled the city.
1: Szeretném, hogy észrevennétek, hogy a csata arról szólt, hogy az ország fölötti uralomnak a kérdése azon dőlt el, hogy ki uralta a városokat.
0: You see, what we've been doing is we've been planting churches out in the smaller towns because they're easier in some ways.
1: Tehát általában eddig azt csináltuk, hogy a kisvárosokban alapítottunk gyülekezeteket, mert valahogy úgy tűnt, hogy az könnyebb.
0: And we've left the big cities in the hands of the devil.
1: És a nagyvárosokat az ördög kezében hagytuk.
0: And as a result, we're at best fighting a guerrilla war.
1: Legjobb esetben is ilyen módon egy gerilla háborút folytattunk eddig.
0: I mean, I've lived in countries where there's been a guerrilla war going on for years.
1: Én éltem olyan országokban, ahol éveken keresztül folyt a gerilla háború.
0: And in a guerrilla war, the enemies of the ruler of the land hide away in villages and come out and attack him on a particular strike.
1: Egy gerilla háborúban azok a csapatok, amelyek ellenállnak az országot kormányzó erőnek, elrejtőznek falvakban és városokban, és időnként megtámadják az erőit, és ilyen módon megölik néhány katonáját, időnként, és néhány foglyot ejtenek időnként.
0: They hurt him, but they don't change anything.
1: Tehát kárt okoznak az uralkodónak, de nem változtattak meg semmit.
0: Then they go back into their village and they wait for another strike.
1: Aztán visszamennek a falujukba, és várnak egy újabb rajtaütésre.
0: That's what we've been doing for decades with our prayer meetings and evangelistic meetings.
1: Évtizedeken keresztül ugyanezt csináltuk az imaösszejöveteleinkkel és az evangelizációinkkal.
0: We hide in our village churches.
1: Elrejtőzünk a falusi gyülekezeteinkben.
0: We have a prayer meeting.
1: Tartunk egy imaösszejövetelt.
0: We get ready to evangelistic crusade.
1: Aztán felkészülünk egy evangelizációra.
0: And we go into the big city.
1: Aztán elmegyünk a nagyvárosba.
0: Preach and teach for a few days. Few people get saved.
1: Pár napon keresztül evangelizálunk és tanítunk. Néhány ember megtér, és utána visszafutunk a faluba.
0: But we never dislodged the king and the ruler.
1: De soha nem mozdítottuk el a trónjáról az uralkodót, a királyt.
0: So we never changed the government.
1: Tehát nem változtattuk meg a kormányt se.
0: Now the church has been fighting a guerrilla war for generations.
1: Az egyház már nemzedékek óta ilyen gerilla háborút folytat.
0: It's time to start fighting a strategic war.
1: Itt az ideje, hogy a stratégiai háborút kezdjünk vívni.
0: And to learn the lessons of the tabernacle of David.
1: És megtanuljuk a Dávid sátrának a leckéit.
0: And we're going to deal more with that in the next few days, but at least today, please grasp this principle.
1: A következő néhány napban többet fogunk ezzel foglalkozni, de a mai napon kérlek, ezt az alapelvet jegyezzétek meg.
0: Let me take this principle.
1: Hadd mondjam ezt az alapelvet.
0: Whoever takes the cities rules the land.
1: Az kormányozza az országot, aki elfoglalja a városokat.
0: Whoever hides in the villages will be no more than a nuisance.
1: Aki a falvakat foglalja el, az nem több, mint egy kellemetlenség.
0: But you never radically change anything.
1: De radikálisan soha nem változtatunk meg semmit így.
0: And we've not seen that kind of evangelistic anointing thrust to take a city because we've never raised the tabernacle of David.
1: És még soha nem láttuk ezt a nagy erőteljes felkent evangelizációs mozdulást, ami egész városokat elfoglalna, mert nem állítottuk föl Dávidnak a sátorát. Amíg Dávid sátorát fel nem állították,
0: the city of Jerusalem could not be taken.
1: Addig nem tudták elfoglalni Jeruzsálem városát.
0: It could not be made secure.
1: Azt nem lehetett megerősíteni.
0: The kingdom could not be established.
1: A királyságot nem lehetett megszilárdítani.
0: And the expanding rule of that kingdom could not have been extended across the whole nation.
1: És Dávid királyságának a hatalmát nem lehetett kiterjeszteni az egész nemzetre.
0: Or, or even into the other nations.
1: Vagy akár a többi nemzetre, pláne nem.
0: Now David got his strategy in the tabernacle.
1: Dávid a sátorban kapta meg a stratégiát.
0: That's where God told him what to do and told him how to do it.
1: Isten ott mondta meg neki, hogy mit csináljon és hogyan.
0: Saul attacked the Philistines many, many times.
1: Saul nagyon sokszor megtámadta a filiszteusokat.
0: Sometimes he won, sometimes he lost.
1: Néha nyert és néha vesztett.
0: But the Philistines were as strong at the end of his reign as they were at the beginning.
1: De a filiszteusok erősebbek voltak Saul uralkodásának a végén, mint az elején.
0: Never changed anything.
1: És semmit nem változtattak meg a zsidók ezzel.
0: David attacked the Philistines three times.
1: Dávid háromszor támadta meg a filiszteusokat.
0: Before he attacked, he got the strategy from God in the tabernacle. God told him exactly what to do.
1: Támadás előtt megkapta a sátorban Istentől a stratégiát, Isten pontosan megmondta neki, mit csináljon.
0: He didn't read it in a book from America. Hello.
1: Dávid ezt nem egy amerikai könyvből olvasta ki, halljátok?
0: He got it from God in the tabernacle.
1: Istentől kapta meg a sátorban.
0: And each time it was different.
1: És minden alkalommal más volt ez a stratégia.
0: Three times they struck the Philistines so devastatingly that they were unable to resist him and his rule from that day forward.
1: Háromszor olyan pusztító vereséget mértek a filiszteusokra, hogy azok többet nem mertek ellenük támadni, teljesen visszavonultak. Szeretnétek, hogy ez megtörténjen a ti országotokban?
0: Think of the demonic powers that are controlling vast sectors of our society.
1: Szeretnétek, hogyha a társadalmunk nagy részeit kormányzó démoni fejedelemségek leomlanának?
0: Believing for the day when there will not be a drug dealer left in the whole of the United States of America.
1: Hogy lesz olyan nap, amikor nem lesz az egész Egyesült Államokban egyetlen kábítószer kereskedő sem.
0: And it begins by taking the cities, not by going out to the villages and making little small churches.
1: És ez úgy kezdődik, hogy elfoglaljuk a városokat, nem úgy, hogy elmegyünk a falvakba és apró gyülekezeteket alapítunk.
0: And we will see this transformation.
1: És látni fogjuk ezt az átalakulást.
0: Just to conclude for today.
1: Hogy mára befejezzük.
0: When David had established the kingdom,
1: amikor Dávid megszilárdította a királyságot,
0: by the strategy which God showed him in the tabernacle,
1: azzal a stratégiával, amit Isten mutatott neki a sátorban,
0: they had 35, almost well, more than that, because into the reign of Solomon, they had at least 40 years of incredible peace.
1: Legalább 40 évig hihetetlen békesség uralkodott az egész országban, mert még Salamon uralkodása alatt is tartott.
0: It was a time of great political righteousness.
1: Nagy politikai igazságosság uralkodott ekkor.
0: Justice and good prevailed in every way.
1: A jogosság és a jó győzedelmeskedett minden módon.
0: It was a time of unprecedented financial prosperity.
1: A példátlan pénzügyi bővölködés ideje volt.
0: It was a time of unprecedented beauty and glory.
1: A példátlan szépség és dicsőség időszaka.
0: The Queen of Sheba came all the way from Africa to see what on earth God was doing in the nation of Israel because of the Tabernacle of David.
1: Sheba királynője eljött Afrikából, hogy megnézze, hogy mi a csodát csinál Isten Izraelben, és mindez Dávid sátorának volt köszönhető.
0: That was the powerhouse that made it all happen.
1: Ez volt az erőmű, ami lehetővé tette mindezt.
0: And in the early days of Solomon,
1: és Salamon korai napjaiban,
0: when the tabernacle of David was abandoned,
1: amikor Dávid sátorát elhagyták,
0: it wasn't long before the whole nation went back into corruption, into division and warfare and into terrible sin.
1: Hamarosan az egész nemzet visszahanyatott a háborúskodásba, az igazságtalanságba, a szentségtelenségbe és a romlottságba. És nagy pusztulás volt.
0: They got so fascinated with the temple that they forgot about the tabernacle and it fell into ruins.
1: Annyira elbűvölte őket a templom, hogy elfelejtették ezt a sátort, ami romjaira omlott össze.
0: And they lost everything.
1: És mindent elvesztettek.
0: Let's learn the lessons.
1: Tanuljuk meg a leckéket.
0: These things are written for our instruction.
1: Ezek a dolgok, ami okulásunkra irattak meg.
0: And especially for those on whom the end of the age is coming.
1: Különösen azok számára, akikre eljön a korszak vége.
0: If we will learn the lessons and do it the right way,
1: ha megtanuljuk a leckéket és a megfelelő módon tesszük a dolgokat,
0: we're going to see something even more glorious at the end of the age.
1: A korszak végén még valami még dicsőségesebbet fogunk látni.
0: Jesus is not coming for a beaten down old hag of a church.
1: Jézus nem egy legyőzött öregasszonyos gyülekezetért jön vissza. Lerongyolódott ér, hanem egy dicsőséges mennyasszony ér.
0: without spot or wrinkle or any such thing.
1: Ami nem lesz sem szemlő, sem sömörögőzés, sem semmi hasonló.
0: She's going to be utterly magnificent.
1: Az egyház az utolsó napjaiban teljesen fenséges és csodálatos lesz.
0: And David's tabernacle is the key that allows that to take place.
1: És Dávid sátora az a kulcs, ami lehetővé teszi mindezt.
0: And that's why the prophet said at the end of the age God is going to raise up again the tabernacle of David.
1: És ezért mondta azt a proféta, hogy az idők végén Isten újra felállítja Dávid sátorát.
0: He's going to repair its walls, he's going to restore its ruins.
1: Meg fogja javítani a falait és helyreállítja a romjait.
0: And when that glorious thing emerges.
1: És amikor előkerül ez a dicsőséges dolog.
0: And empowers the whole church.
1: És erőt ad az egész egyháznak.
0: Then men and women are going to come running from everywhere.
1: Akkor mindenhonnan rohanva fognak jönni bele az emberek.
0: And then the scripture is going to be fulfilled.
1: És akkor megvalósul az ige.
0: The rest of mankind are going to seek the Lord.
1: Az emberiség többi része az Urat fogja keresni.
0: The rest of mankind are going to seek the Lord.
1: Az emberiség többi része az Urat fogja keresni.
0: So I want you to see that David's tabernacle is not some nice thing on the side.
1: Tehát szeretném, hogyha tudnátok, hogy Dávid sátora nem valami szép, kellemes dolog egy adott helyszínen,
0: félretéve,
1: hanem ez egy erőmű, ami lehetővé teszi, hogy megtörténjenek a dolgok.
0: It's no use having a beautiful car if the engine's not there.
1: Semmi értelme egy gyönyörű autót használni, ha nincs benne motor.
0: It doesn't go anywhere, it doesn't do anything.
1: Mert akkor nem megy sehova és nem végez el semmit.
0: So the tabernacle of David is the powerhouse of the kingdom that makes everything else happen.
1: Tehát Dávid sátra a királyság erőműve, ami minden másnak a megtörténtét lehetővé teszi.
0: Amen. Well, we're going to we've closed slightly late, but we started late.
1: Kicsit későn fejezzük be, de kicsit késve is kezdtük, úgyhogy elnézést.
0: Let's close at this point.
1: Akkor most fejezzük be.
0: Who am I going to pick on? Steve, would you mind?
1: Steve, légy szíves.
0: Let's ask Steve for this week, amen?
1: Kérjük meg Steve-et, hogy imádkozzon így az végén, ezért a héttér.
2: Let's stand, please.
1: Mindannyian álljunk fel akkor.
2: Father, we've opened our ears and our hearts wide for your word.
1: Atyám, tágra nyitottuk a szívünket és az elménket a te igéd előtt.
2: And we know that throughout the course of this week, decisions will have to be made.
1: És tudjuk, hogy ezen a héten döntéseknek kell megszületniük.
2: Because you're moving, we can't stay where we are.
1: Mivel te haladsz előre, mi nem maradhatunk ott, ahol vagyunk.
2: And with the revelation that floods our hearts in these days.
1: És azzal a kinyilatkoztatással, ami elárasztja a szívünket ezen a héten.
2: We can't possibly stay the same.
1: Nem is maradhatunk olyanok, mint eddig voltunk.
2: We make a choice today.
1: Ma döntünk.
2: We want to follow you.
1: Követni akarunk téged.
2: We want to go where you're going.
1: Oda akarunk menni, ahova te mész.
2: And as David to be someone who hears and obeys.
1: Dávidhoz hasonlóan olyan emberek akarunk lenni, akik hallják és engedelmeskednek a te
2: szabadnak. So I pray, Lord, that today,
1: tehát imádkozom, Uram, hogy ma, amikor elmegyünk innen,
2: we make a choice right now.
1: Most hozunk egy döntést.
2: To not be only hearers of your word.
1: Nem leszünk csak hallgatói a te igédnek.
2: But to be hearers and doers of it.
1: Hanem hallgatói és megcselekvői leszünk.
2: At whatever level we may be at.
1: Hogy bármilyen szinten is vagyunk most.
2: We make a choice to be sons who obey.
1: Úgy döntünk, hogy olyan fiak leszünk, akik engedelmeskednek.
2: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
2: Amen.
1: Amen.
3: Amen. Mit lebejli?
4: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid sátora című tanítássorozatának második része.
5: Ez volt a Hitünk alapjai.
6: Hitünk alapjai.
5: Apostoli fundamentumok.
6: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Cheryl and I and Tom, this is our last day in Hungary. Tomorrow we leave.
4: Cheryl-el és Tommal ez az utolsó napunk itt Magyarországon. Holnap hazarepülünk.
3: And we've enjoyed our time. We always like our time with this church.
4: Ebbe az évben mindig szeretünk itt lenni, mindig élvezzük, amikor itt lehetünk.
3: So tomorrow we will go home and we have about 10 days at home, maybe not 9 days at home.
4: Holnap hazamegyünk, és olyan 9-10 napot fogunk otthon tölteni.
3: And we're in the UK for a week and in Ireland for a week.
4: Aztán megyünk a Angliába, megyünk egy hétre, aztán a Írországba megyünk egy hétre.
3: Then I get to stay home for 2 almost 3 months.
4: Aztán egész 2-3 hónapom lesz otthon.
3: So we do like what we do. We enjoy traveling.
4: Szóval élvezzük, amit csinálhatunk, élvezzük az utazást.
3: But we're having another granddaughter.
4: De van egy másik unokánk, egy lány.
3: Our son and daughter-in-law are building a house beside ours, so we want to be there to help them move because she's going to have the baby.
4: A fiam és a felesége a miénk mellett épít egy házat, és szeretnénk nekik segíteni költözni.
3: So maybe I'll get some animals this summer.
4: Szóval talán lesz egy-két állatunk is idén.
3: I'm missing the farm sometimes.
4: Néha hiányzik a farm.
3: But I want to say how much I like being here with you.
4: De szeretném hangsúlyozni, mennyire szeretek itt lenni veletek.
3: In fact, in worship, I leaned over and I told Cheryl how much I like this church.
4: Igazából dicsőítés közben odahajoltam Cherylhez, és elmondtam neki, hogy mennyire szeretem ezt a gyülekezetet.
3: I said I really like the people in this church.
4: És azt mondtam, nagyon szeretem itt az embereket.
3: I don't remember all your names, but I remember you.
4: Nem emlékszek mindannyiótok nevére, de emlékszek rátok.
3: And I was telling her I like the people in this church, and God interrupted me.
4: És éppen mondtam neki, hogy mennyire szeretem a gyülekezetet, amikor Isten félbeszakított engem.
3: And he said, I like them too.
4: És azt mondta, hogy én is szeretem őket.
3: That's what he told me.
4: Ezt mondta nekem.
3: And I just felt like I was supposed to tell you that. He sent that from me, or through me to you, that he likes you just the way you are.
4: Úgy éreztem, hogy el kell ezt nektek mondanom, hogy Isten szeretné elmondani rajtam keresztül nektek, hogy úgy szeret benneteket, úgy kedvel benneteket, ahogy vagytok.
3: And you are already enough.
4: És már elegen vagytok így is.
3: You will grow.
4: Növekedni fogtok.
3: But you don't need to grow to earn, you don't need to try to grow to earn his love, because you already have all of that already.
4: De nem azért kell növekednetek, hogy elnyerjétek az ő szeretetét, mert már ez mind megvan, mert már a szeretete megvan nektek.
3: And growth is for the lost, it's to reach lost people.
4: Mert a növekedés az elveszetteké van, hogy elérjék az elveszett embereket.
3: But you don't need to do something to please him. He's already pleased with you.
4: De nem kell azért tennetek valamit, hogy tetszünk neki, hogy tetszetek neki, mert már így tetszetek neki.
3: He already loves you with an everlasting love.
4: Már most szeret titeket egy örökké tartó szeretettel.
3: And that love doesn't change.
4: És ez a szeretet nem változik.
3: Even if some other things changed, his love never changed.
4: Még hogyha más dolgok meg is változnak, az ő szeretete soha nem változik.
3: He is enough.
4: Ő elég.
3: He is enough for you.
4: Elég számotokra.
3: And because of that, you also are enough.
4: És részletekre ő is elég nektek.
3: And everything that you will come out of him.
4: És minden, ami el fog jönni, az minden belőle jön ki.
3: So fruit is something that a tree produces just naturally.
4: A gyümölcs az egy olyan dolog, amit a fák természetes módon hoznak.
3: So I want to talk to you today about being chosen by God.
4: Szóval amiről szeretnék ma beszélni, az hogy hogy Isten által kiválasztva.
3: So I had a brother that was 15 months younger than I was.
4: Volt egy nálam 15 hónappal fiatalabb öcsém.
3: We were about the same size and people thought we were twins because we looked alike.
4: Körülbelül ugyanakkorák voltunk így méretileg, és az emberek azt hitték, hogy ikrek vagyunk, mert annyira hasonlítottunk egymásra.
3: We did everything together, including getting in trouble together.
4: Mindent együtt csináltunk, együtt keveredtünk bajba is.
3: And my mom would dress us alike.
4: És a anyukánk ugyanúgy öltöztetett minket.
3: I wasn't always thrilled about that.
4: Nem voltam mindig annyira izgatott emiatt.
3: But she liked when people said, "Oh, you have twins."
4: De ő szerette, amikor oda mentek hozzá az emberek, és azt mondták, hogy jó, ikre itt vannak.
3: Sometimes she even made us wear the same little hats, so we looked alike.
4: Néha még ugyanolyan sapkát is adott ránk, hogy teljesen ugyanúgy nézzünk ki.
3: Anyway, we were very close.
4: Minden esetre nagyon közel voltunk.
3: There wasn't anybody else in the world that I loved more than my brother.
4: Nem volt senki a világban, akit jobban szerettem volna a testvéremnél.
3: And there wasn't anybody else in the world that I fought more with than my brother.
4: És nem is volt olyan ember a világon, akiről többet többet harcoltam volna, mint ő vele.
3: And I was a little bigger, so usually I won.
4: Én egy kicsit nagyobb voltam, szóval általában én nyertem.
3: Not always though. Depend which weapon he chose, sometimes I lost.
4: Nem mindig azért, attól függött, hogy milyen fegyvert választ.
3: But when I was 13 and he was 12, he died.
4: De amikor én 13 éves voltam, ő pedig 12, akkor ő meghalt.
3: It's a long story about what happened.
4: Hosszú történet, hogy mi történt.
3: But what this did to me is I started asking questions.
4: De én elkezdtem kérdéseket feltenni.
3: The big question for me was why did he die and why am I here?
4: És a nagy kérdés, amit feltettem, az, hogy miért halt ő meg, és miért vagyok én még mindig itt.
3: Sort of a heavy philosophical question for a 13-year-old.
4: Egy kicsit talán filozófikus kérdés egy 13 évesnek.
3: But I decided that I needed to know why I was on the earth.
4: De eldöntöttem, hogy meg kell azt tudnom, hogy miért vagyok a világon.
3: That's really what drove me to Jesus.
4: És valójában ez vezetett engem Jézushoz.
3: And my parents as well.
4: És a szüleim.
3: I often wondered if my brother had not died, what different route my life would have taken.
4: Sokszor gondolkodtam azon, hogy ha a testvérem nem halt volna meg, akkor milyen külön utakon mentünk volna.
3: But I needed to know why I existed.
4: De tudnom kellett, hogy miért létezek.
3: What God's plan and purpose for my life was.
4: Mi volt Isten terve és célja az életemmel.
3: I knew I had all kinds of choices.
4: Tudtam, hogy mindenféle döntési lehetőségem van.
3: I always felt that God gave me freedom to choose options.
4: Mindig úgy éreztem, hogy Isten adott nekem lehetőségeket, amik közül választhatok.
3: But I wanted to know what was in his mind when he created me. Did he have an idea?
4: De tudni akartam azt, hogy mi járt a fejébe, amikor megteremtett engem. Mi volt az ő ötlete?
3: So while he would give me freedom, what would please him the most?
4: Hogy miért adott nekem szabadságot, hogy minek örülne a legjobban.
3: And as I told you yesterday, I never had a specific call to be a pastor.
4: És ahogy elmondtam nektek, soha nem volt egy konkrét elhívásom arra, hogy pásztor legyek.
3: That's probably why when I would get frustrated, I would want to quit pastoring and go start a business.
4: Valószínűleg ezért volt az, hogy amikor ilyen frusztráltá váltam, akkor mindig ott akartam hagyni és valami üzletbe fogni.
3: I thought I could easily be a lawyer.
4: Azt gondoltam, hogy könnyedén lehetnék akár ügyvéd.
3: And or a veterinarian.
4: Vagy állatorvos.
3: Or a senator.
4: Vagy egy szenátor.
3: I don't know, had all kinds of ideas.
4: Mindenféle ötleteim voltak.
3: But I didn't have a specific call that I said yes to, but I do remember a moment in time when I gave a yes to God.
4: Nem emlékszek arra, amikor konkrétan igent mondtam volna erre, de emlékszek egy olyan alkalomra, amikor igent mondtam valami Istennek.
3: It was at a moment in time when I felt that he had put his finger on me and chose me.
4: És ez akkor volt, amikor úgy éreztem, hogy ő rám helyezte az ujját és kiválasztott engem.
3: I had no idea what it was for.
4: Nem ötletem se volt, hogy ez miért van.
3: But I gave him a yes that I now call the big yes.
4: És én egy igent mondtam neki, amit én most a nagy igennek hívok.
3: Once the big yes is given, the little ones are easy.
4: Amikor a nagy igent elmondod, a kicsik már könnyűek.
3: And the big one was, I'm all in because I belong to you.
4: És a nagy igen az volt, hogy rendben, benne vagyok, mert egészen a tiéd vagyok.
3: Honestly, I didn't. After that, I didn't wrestle a lot with the little yeses.
4: És ezután már nem küzdöttem annyira a kicsi igenekkel.
3: I wrestled with figuring out sometimes what I needed to say yes to.
4: Sokszor küzdöttem azzal, hogy mire is kéne igent mondanom.
3: Sometimes the big decisions are knowing what to say no to.
4: Sokszor a nagy döntések azok, hogy tudjuk azok, hogy tudjuk, hogy mire kell nemet mondani.
3: Because I do believe God gives us a lot of options.
4: Mert Isten sok lehetőséget szokott nekünk adni.
3: I believe I could glorify God just as well by being a lawyer.
4: Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy tudnám dicsőíteni Istent azáltal is, hogyha ügyvéd lennék.
3: Or a farmer.
4: Vagy egy farmer.
3: But I gave myself to what my hand found to do, and that started in youth ministry.
4: De elkezdtem azzal, ami a kezem ügyébe akadt, és az a fiatalok felé való szolgálat volt.
3: And once I had said the big yes, then I realized that my time, my energy, my money, my decisions, they all belong to God.
4: És amikor elmondtam a nagy igent, akkor rájöttem arra, hogy az időm, az energiám, a pénzem, az mind Istenhez tartozik.
3: My plans, my vision, I had already said yes to him, and so I decided I would be happy inside of that.
4: A tervem, a látásom, már elmondtam neki az igent, úgyhogy eldöntöttem, hogy boldog leszek ebben.
3: We have this saying in America, if someone's doing something stupid, we will say, what on earth are you doing?
4: Van egy mondás Amerikába, hogyha valami bolondságot csinál az ember, akkor szó szerint fordítva úgy van, hogy mégis mit csinálsz itt a földön, magyarul inkább lehetne úgy lehetne mondani, hogy mégis mit csinálsz itt, vagy mit keresel itt, vagy valami
3: ilyesmi. Yeah. But actually that's a good question.
4: De ez konkrétan egy jó kérdés.
3: What on earth are you doing?
4: Mégis mit csinálsz itt a földön?
3: What are you doing here?
4: Mit csinálsz itt?
3: Why are you sucking air?
4: Miért szívsz levegőt?
3: Why do you live?
4: Miért élsz?
3: Where are you going?
4: Hova mész?
3: What's the goal?
4: Mi a cél?
3: In other words, can you imagine playing a game but you didn't know what the goal was? There were no goal posts.
4: El tudod képzelni azt, hogy egy játékot játszol, de nem tudod, hogy mi a végcélja, nem tudod, hogy mit kell elérni.
3: And sometimes the earth feels like a playing field with billions of people playing a game and there are no rules and no goalposts.
4: És sokszor úgy tűnhet, hogy a föld olyan, hogy itt vannak emberek milliárdjai és mindenki játsza a játékot, de nincsenek szabályok és nincsenek kitűzött célok.
3: But the kingdom of God provides the goalpost.
4: De Isten királysága adja a célt.
3: So how many of you believe that God has a plan for your life?
4: Hányan hiszitek, hogy Istennek terve van az életetekre?
3: That's pretty quick. Everybody's there, okay?
4: Ez gyors volt mindenki.
3: So he has a specific target for you to hit?
4: Van egy kitüntetett célpontja a számotokra, ahova be kell csapódnotok, vagy amit el kell érnetek?
3: Will you do that?
4: Megteszitek?
3: How do you know?
4: Honnan tudjátok?
3: Is it a destiny that you will hit regardless of what you choose or what you do?
4: Ez ilyen elkerülhetetlen, hogy bármit csinálsz, becsapódsz oda a célba, bármit is teszel, vagy bárhogy is döntesz?
3: So the big question that we all have to figure out is why are we here and what is God's plan for us?
4: A nagy kérdés, amit ki kell igazából, amit meg kell válaszolnunk, hogy miért vagyunk itt, és mi Isten terve a számunkra.
3: But God lets me choose which brand of toothpaste to buy.
4: De Isten megengedi nekünk, hogy kiválasztjuk, hogy melyik fogkrémet használjuk.
3: Even some of the big decisions about what I do with my time and my money, he lets me make those choices.
4: De még a nagy kérdésekben is sokszor, hogy mit csináljak az időmmel vagy a pénzemmel, ránk bízza Isten a döntést.
3: But wait a minute. I thought he was sovereign.
4: De várjunk csak. Én azt gondoltam, hogy ő ez a mindenható.
3: I thought he ruled over all.
4: Én azt gondoltam, hogy minden fölött ő uralkodik.
3: So here's a question for you.
4: Itt egy kérdés számodra.
3: Is God's will always done?
4: Isten akarata mindig véghez megy.
3: Sort of a tricky question.
4: Egy trükkös kérdés.
3: So I believe that God is all powerful.
4: Én hiszem, hogy Isten mindenható.
3: I believe he rules over all.
4: Minden fölött ő uralkodik.
3: I don't believe that his will is always done.
4: Nem hiszem, hogy az ő akarata az mindig véghez menne.
3: For example, when I sin, I don't think that was his will.
4: Például, amikor én bűnt követek el, nem gondolom, hogy ez az ő akarata lenne.
3: I just answered the question, God's will is not always done.
4: Bocs, megválaszoltam a kérdést, Isten akarata nem mindig megy véghez.
3: You're familiar, I'm sorry, apologize. I get too eager to go.
4: Okay.
3: Are you familiar with the tension between the sovereignty of God and the free will of man?
4: Érzitek a feszültséget Isten mindenhatósága és az emberek szabad akarata között?
3: And people have spent centuries debating this.
4: És az emberek évszázadokig vitatkoztak erről.
3: I've ended up believing that I need to say yes to both.
4: És azt én végül azt a következtetést mondtam rá, hogy mind a kettőre igent kell mondanom.
3: And I will admit I don't understand it. If you figure that out, please help me.
4: És megmondom őszintén, én nem értem. Tehát ha ti kitaláljátok, akkor kérlek mondjátok el.
3: But I believe he is completely sovereign.
4: De hiszem, hogy ő egészen mindenható.
3: But I also believe that I have a real choice.
4: De hiszem, hogy valódi döntésjogom van.
3: So the extreme Calvinists, I went to one Calvinist school.
4: Az extrém kalvinisták, mert én egy kalvinista iskolába jártam.
3: And actually they had some of the best systems of learning the Bible that I've seen. Very good school.
4: És csak megjegyezném, hogy egyébként talán a legjobb rendszereket építették ki a Biblia tanulmányozására, tanításához.
3: Some of the things they're accused of, I never even heard the whole 7 years that I was there.
4: Néhány olyan dolog, amivel vádolják őket, nyomát se hallottam a 7 év alatt, amíg ott voltam.
3: But a hyper-Calvinist would say that God's will is always done.
4: De ezek a ilyen ultrakálvinisták azt mondják, hogy Isten akarata mindig véghez megy.
3: And those that get saved were the ones that were the elect and the chosen.
4: És azok akik megmenekülnek, azok akik a Isten által kiválasztottak.
3: So the idea of double predestination means.
4: Szóval itt a dupla predestinációnak a jelentése az az.
3: Some are chosen for salvation and others are chosen for damnation.
4: Hogy néhányak ki vannak választva az üdvösségre, és néhányak ki vannak választva a elkárhozásra.
3: That's the one extreme.
4: Ez az egyik extrém szélsőség.
3: Very few reformed people actually believe that.
4: Nagyon kevés református hiszi ezt valójában.
3: I've met a few nutcases that do.
4: Néhány szélsőséges esetet láttam, aki elhiszi.
3: But on the other end of the spectrum are those that believe that we are the masters of our own destiny and that everything that happens is by our choice.
4: A spektrum másik oldalán ott vannak azok, akik azt mondják, hogy mi a saját sorsunk kovácsai vagyunk, és hogy minden, ami történik velünk, az a mi döntéseink nyomán történnek, igen.
3: And they might believe that God exists, but he doesn't talk very much.
4: Talán elhiszik, hogy Isten létezik, de nem beszélnek róla sokat.
3: So he won't interfere with your life.
4: Szóval nem kerülnek így a utadba, az életed útjába, vagy hogy?
3: So
4: nem kerülnek veled kölcsönhatásba.
3: So I don't want to spend a lot of time on this because it's been debated for a long time.
4: Szóval nem akarok ezzel most sok időt tölteni, mert régóta vitatkoznak ezen.
3: So in school I was looking at this tension around what is called the doctrine of election.
4: Én amikor iskolában voltam, néztem ezt a feszültséget, ami a kiválasztási doktrína volt gyakorlatilag, így hívták.
3: And why people polarize on one extreme or the other.
4: És hogy az emberek miért csapódnak oda egyik szélsőséghez vagy a másikhoz.
3: On the one extreme, you might conclude that evangelism isn't that necessary because those that are supposed to get saved will.
4: Az egyik oldalán a spektrumnak megtaláljuk azt, hogy igazából az evangelizáció nem is olyan fontos, mert azok, akik ki vannak választva az üdvösségre, azok úgy is megmenekülnek.
3: We should make some effort to at least speak the gospel, but the results are to God and not our problem. We should just enjoy ourselves.
4: Talán egy ilyen minimális befektetést azért tehetünk, hogy elmondjuk nekik az evangéliumot, de úgy is Isten kezébe van ez a dolog.
3: The other extreme puts everything on us.
4: A másik szélsőség az mindent ránk helyez,
3: which I think is an unfair pressure.
4: Ami szerintem egy tisztességtelen nyomás.
3: So what I want to talk today is how I believe election really is applied, and it might surprise you.
4: Amiről ma szeretnék beszélni, az én megértésem arról, hogy a kiválasztás hogyan működik, és talán ez meg fog lepni titeket.
3: So let's look at the concept of being chosen from the Bible.
4: Szóval nézzük meg azt a, hogy a Biblia hogyan beszél a kiválasztásról.
3: So this will only take me about 3 hours, so just hang with me, we'll get there.
4: Szóval ez csak körülbelül 3 óra lesz, úgyhogy tartsatok velem, eljutunk oda.
3: Let's turn to Genesis 12.
4: Lapozzunk az 1 Mózes 12-höz.
3: That was a joke, by the way.
4: Ja, ez csak vicc volt.
3: Genesis 12:1-4.
4: 1 Mózes 12:1-4.
3: Now the Lord said to Abraham, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you, and I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing, and I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. So Abraham went forth as the Lord had spoken to him.
4: És 1 Mózes 12:1-4, és mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel, és megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. És kiment Ábrám, amint az Úr mondta neki.
3: So this is the where it begins that God chose Abraham.
4: Szóval itt kezdődik az, amikor Isten kiválasztja Ábrámot.
3: And this is where Abraham gave his big yes.
4: És itt adta meg Ábrahám a nagy, itt mondta ki a nagy igent.
3: But notice that God's choice of Abraham was never really just about Abraham.
4: De nézzétek meg, hogy Isten az, hogy Isten kiválasztotta Ábrahámot, az sosem csak Ábrahámról szólt.
3: From the beginning, his choice of Abraham was actually about all the families in the earth.
4: Az első pillanattól fogva Ábrahám kiválasztása a föld összes családjáról szólt.
3: Abraham was just the man that God chose to start from.
4: Ábrahám csak egy olyan ember volt, akit Isten arra választott ki, hogy elkezdje vele a munkát.
3: He began with one and ended up blessing everybody.
4: Ő egyel kezdte és végül megáldott mindenkit.
3: So if someone spoke to you today and said leave your family, your home, your comfortable life and follow me somewhere and I'm not going to tell you where that is.
4: Ha most valaki oda menne hozzátok és azt mondaná nektek, hogy menj el, hagyd el a családodat, hagyd el a komfortos otthonodat, menj el valahova, amit azt se tudsz, hogy hol van.
3: What kind of a call is that?
4: Milyen elhívás ez?
3: First of all, he's not calling Abraham specifically to something.
4: Nem konkrétan valamire vagy valaminek a megcselekedésére hívta Ábrahámot.
3: He's not giving him a bunch of details.
4: Nem sok részletet mondott el neki.
3: He didn't give him any details.
4: Egyáltalán nem sok részletet.
3: He just said, I'm calling you from these things.
4: És csak annyit mondott el, hogy ezekből hívlak el téged.
3: Go from your country, from your relatives, from your father's house.
4: A te nemzetedből, a te családodból, a te atyádnak a házából.
3: And you're going to go somewhere that I'll show you later where you're going to go.
4: És aztán később majd megmutatom neked, hogy hova is kell menned.
3: So Abraham had to obey before he found out any of the details.
4: Szóval Ábrahámnak engedelmeskednie kellett, mielőtt bármi részletet megtudott volna.
3: So if you gave me a proposition like that, I'd probably tell you you're crazy. I'm not going to do that.
4: Hogyha te valami ilyet mondanál nekem, valami ilyen kihívást intézné, vagy akkor azt mondanám valószínűleg, hogy őrült vagy.
3: But it is a little different when God does it.
4: És nem tenném meg, de azért ez egy kicsit más, amikor
3: Isten mondja. It's just better to say yes to him.
4: Egy kicsit jobb neki igent mondani.
3: So what does it mean that God intends to bless all the families of the earth through Abraham?
4: Szóval mit jelent az, hogy Isten kész megáldani a családokat a földön Ábrahámon keresztül?
3: He didn't have children at the time.
4: Mert nem voltak gyerekei abban az időben.
3: He's talking about, you know, becoming a great nation.
4: És arról beszélt, hogy majd nagy nemzetté lesz.
3: I love the part where God tells Abraham to go out and count stars.
4: Szeretem azt a részt, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy menj ki és kezd el számolni a csillagokat.
3: You should do that sometime.
4: Néha ki kell próbálnatok.
3: Did you ever try to do that?
4: Valaha megpróbáltátok?
3: No, because you know it's impossible, right?
4: Nem, mert eleve tudjátok, hogy lehetetlen.
3: Well, so did Abraham. You should do it anyway.
4: És Ábrahám is, de azért próbáljátok ki.
3: Because it will encourage dreaming.
4: Mert ez segít álmodni.
3: And it'll get your, like he says, I'm going to make your descendants like the sand of the shore and the stars of the sky.
4: Azt mondta Isten, hogy olyanná teszem a gyermekeidet, mint a tengerpart homokja, vagy az ég csillagai.
3: And it was hard for Abraham to believe.
4: És elég nehéz volt az Ábrahámnak, hogy elhiggye.
3: Any rate, we know that God blessed all the families of the earth through Jesus.
4: De minden esetre már tudjuk, hogy Isten megáldotta a világ összes nemzetségét Jézuson keresztül.
3: The New Testament tells us that when the Old Testament spoke about the seed of Abraham, it was actually talking about Jesus.
4: Az Új Szövetségből tudjuk azt, hogy amikor az Ószövetség a magról beszél, akkor Jézusról van szó.
3: But the promise is also that he would multiply seed.
4: De az ígéret arról is szól, hogy a te magod megsokasodik.
3: So in verse 8 it says Abraham obeyed and went out.
4: Szóval a Zsidó 11:8-ba azt olvassuk, hogy Ábrahám engedelmeskedett és kiment.
3: He obeyed before he knew the details.
4: Azelőtt engedelmeskedett, hogy a részleteket tudta volna.
3: And unfortunately this is where it comes into a tug of war between God and people, because we like to know what we're agreeing to.
4: És sajnos ez az a pont, ahol az emberek és Isten szembe kerülnek. Would you please repeat the end? Would you please repeat the end of the sentence?
3: We want to know what we're agreeing to.
4: Ja, mert szeretnénk tudni azt, hogy mire mondunk igent.
3: But if we know the person we're agreeing with, and if we trust them, we can give the big yes and then let him fill the details in later.
4: De ha ismerjük azt, akire igent mondunk, és bízunk benne, akkor a részletek nélkül is bátran mondhatunk neki igent.
3: What we hear about with Abraham most is his faith.
4: Amikor legtöbbet a hitével kapcsolatba hallunk Ábrahámról.
3: He trusted God.
4: Megbízott Istenben.
3: That's why Abraham didn't argue with God.
4: Ezért nem vitatkozott vele.
3: That's why he would do anything God asked him to.
4: Ezért tett meg mindent, amire Isten megkérte őt.
3: And the same is true in offering Isaac.
4: És ugyanez igaz az Izsákkal kapcsolatos ígéretére.
3: That's a hard one for us. That's a very hard one for us to understand.
4: Mert ez nagyon nehéz ezt megérteni.
3: But you can read this in Genesis 22. It's into a tug of war between God and people, because we like to know what we're agreeing to.
4: És sajnos ez az a pont, ahol az emberek és Isten szembe kerülnek. Would you please repeat the end? Would you please repeat the end of the sentence?
3: We want to know what we're agreeing to.
4: Ja, mert szeretnénk tudni azt, hogy mire mondunk igent.
3: But if we know the person we're agreeing with, and if we trust them, we can give the big yes and then let him fill the details in later.
4: De ha ismerjük azt, akire igent mondunk, és bízunk benne, akkor a részletek nélkül is bátran mondhatunk neki igent.
3: What we hear about with Abraham most is his faith.
4: Amikor legtöbbet a hitével kapcsolatba hallunk Ábrahámról.
3: He trusted God.
4: Megbízott Istenben.
3: That's why Abraham didn't argue with God.
4: Ezért nem vitatkozott vele.
3: That's why he would do anything God asked him to.
4: Ezért tett meg mindent, amire Isten megkérte őt.
3: And the same is true in offering Isaac.
4: És ugyanez igaz az Izsákkal kapcsolatos ígéretére.
3: That's a hard one for us. That's a very hard one for us to understand.
4: Mert ez nagyon nehéz ezt megérteni.
3: But you can read this in

0: mondunk, és bízunk benne, akkor a részletek nélkül is bátran mondhatunk neki igent.
1: What we hear about with Abraham most is his faith.
0: Amikor legtöbbet a hitével kapcsolatban hallunk Ábrahámról.
1: He trusted God.
0: Megbízott Istenben.
1: That's why Abraham didn't argue with God.
0: Ezért nem vitatkozott vele.
1: That's why he would do anything God asked him to.
0: Ezért tett meg mindent, amire Isten megkérte őt.
1: And the same is true in offering Isaac.
0: És ugyanez igaz az Izsákkal kapcsolatos ígéretére.
1: That's a hard one for us. That's a very hard one for us to understand.
0: Mert ez nagyon nehéz ezt megérteni.
1: But you can read this in Genesis 22 16 to 18.
0: Az 1 Mózes 22 16-tól 18-ig olvashatjuk ezt.
1: Okay, shall I read it in English? Okay. By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens and as the sand which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you've obeyed my voice.
0: 1 Mózes 22, 16-18-ig, és mondta, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, amely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségének kapuit, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek.
1: So Abraham becomes God's first obedient covenant person.
0: Szóval Ábrahám lesz Isten első engedelmes szövetségi embere.
1: And as soon as he does this, God makes a promise to the world, that through this man I'm going to bring my blessing on all the families.
0: És amint ez megtörtént, Isten hoz egy ígéretet a földnek, hogy meg fognak áldatni a világ minden család a földön meg fog áldatni.
1: So God chose Abraham not because he liked Abraham and didn't like other people, but he just chose Abraham as a starting point for a purpose.
0: Szóval nem azért választotta Ábrahámot Isten, mert őt jobban szerette volna, mint akármi többi embert, hanem egy kiindulási pontnak választotta ki őt.
1: See, I believe that he chose you as a starting point in Székesfehérvár.
0: Én hiszem, hogy titeket egy kiinduló pontnak választott ki Isten Székesfehérváron.
1: So he wants to bless everybody else in the city through you.
0: Szóval mindenkit meg szeretne áldani rajtatok keresztül.
1: It's not because you're more intelligent than everybody else.
0: Nem azért, mert okosabbak lennétek, mint bárki más.
1: Although I know most of you probably are.
0: De azért tudom, hogy legtöbben azért.
1: Or because he knows you're more skilled, but he just chose you.
0: Vagy azért, mert jobban képzettek lennétek, hanem egyszerűen csak kiválasztott benneteket.
1: And if you say yes to being the chosen ones, he blesses other people through you.
0: És hogyha igent mondtok arra, hogy ti legyetek a kiválasztottak, akkor minden embert megáld rajtatok keresztül itt.
1: And we can say yes before we know all the details.
0: És azelőtt mondhatunk neki igent, hogy tudnánk a részleteket.
1: So let's look at 1 Thessalonians chapter 1.
0: Nézzük az 1 Tesszalonika 1-et.
1: I forgot when I'm supposed to stop. Noon. Okay. 3 o'clock, right? Noon time. 1:12. Okay, 1 Thessalonians 1 verse 4.
0: 1 Thessalonica 1:4.
1: Knowing, brethren, beloved by God, his choice of you, for our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction, just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake, you also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia, for the word of the Lord has sounded forth from you, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone forth, so that we have no need to say anything.
0: Szóval 1 Tesszalonika 1:4-től 8-ig. tudva Isten

0: Istentől, szeretett testvéreim, hogy ki vagytok választva, hogy a mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, Szent Szellemben is, sok bizodalomban is, amiképpen tudjátok, hogy milyenek voltunk közöttetek, ti értetek. És ti, a mi követőinké lettetek, és az úréi, befogadva a beszédet sokféle szorongattatás között, a Szent Szellem örömével, úgy, hogy példaképé lettetek Macedóniában és Akhájában, minden hívőre nézve, mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vett hiteteknek annyira, hogy szükségtelen arról valamit is szólnunk.
1: So this church impacted the whole region and they became an example to believers in this whole area.
0: Szóval ez a gyülekezet az egész környéken hatással volt, és egész Macedóniában példává lett, példaértékű lett.
1: I think this church in Székesfehérvár will be like a Thessalonian church.
0: Én hiszem, hogy ez a gyülekezet itt Székesfehérváron, ez olyan lesz, mint a tesszalonikai gyülekezet.
1: But he starts out by saying that they needed to know his choice of them. They knew his choice of them.
0: De azzal kezd itt Pál, hogy ő tudja az ő döntésüket, kiválasztottságukat.
1: Knowing brethren, beloved by God, his choice of you.
0: Tudván testvéreim, az ő kiválasztottai.
1: So I believe what takes us from being a good church to being a great church is knowing that we're chosen.
0: Szóval én hiszem, hogy az tesz minket egy jó gyülekezetből egy nagyszerű gyülekezetté, hogy tudjuk azt, hogy ki vagyunk választva.
1: You need to know that you are a special people and that God has his eye upon you and his hand upon you. Because he has a purpose for you.
0: Tudnunk kell azt, hogy különleges emberek vagyunk, és Istennek a keze és a szeme rajtunk van, mert kiválasztott minket.
1: So God chose Abraham, he chose Isaac, Jacob, and then all of Israel. It became wider and wider, his choice of all of them.
0: Szóval Isten kiválasztotta Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és végül egész Izraelt, és az a kiválasztás ez folyamatosan tágult nála.
1: So let's look at Deuteronomy 7.
0: Nézzük meg az 5 Mózes 7-et.
1: And he's talking to Israel.
0: Izraelhez beszél Isten.
1: By now there are at least a million, maybe more.
0: Körülbelül már 1 millióan, vagy akár többen is vannak.
1: And he says, for you are a holy people. Holy means set apart.
0: Te az Úrnak, az Istenednek szent népe vagy, és a szent, ugye tudjátok, azt jelenti, hogy elválasztott, külön választott.
1: You are a holy people to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for his own possession out of all the peoples who are on the face of the earth. The Lord did not set his love on you or choose you because you were more in number than any of the peoples, for you were the fewest of all the peoples. But because the Lord loved you, and kept the oath which he swore to your forefathers.
0: Szóval 5 Mózes 7, 6-tól 9-ig. A te Istenednek szent népe vagy te, téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki minden nép közül e föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, hogy minden népél többen lettetek volna, mert ti minden népnél kevesebben vagytok. Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amellyel megesküdött a ti atyáitoknak. Igen, eddig.
1: So it's not that God only chooses a few people and that he's satisfied with that and he just destroys the rest.
0: Szóval nem azért választ ki Isten valakiket, mert ő bennük kedvét leli, aztán meg a többieket meg elpusztítja.
1: But he narrows his choice as a starting point, and then through them he blesses the others.
0: Hanem leszűkíti az ő választását egy kiindulási pontra, hogy rajtuk keresztül megállhasson sokakat.
1: So the New Testament echoes what was said just here in Deuteronomy.
0: Szóval ugyanezt visszhangozza az Új Szövetség is, amit itt most az 5 Mózesbe olvashattunk.
1: So I'm going to read this in 1 Peter 2.
0: Az 1 Péter 2-ből fogom ezt olvasni.
1: And this is about you.
0: És ez rólatok szól.
1: This is your identity.
0: Ez a ti identitásotok.
1: This is who you are.
0: Ezek vagytok ti.
1: It's, he says in verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of him who has called you out of darkness into his marvelous light.
0: 1 Péter 2:9, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségéből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.
1: So now they've become like a whole ethnic group of chosen people.
0: Szóval ez most már ilyen többféle etnicitásból összeálló kiválasztott csoport lett.
1: And a royal priesthood.
0: És királyi papság.
1: So when I was a young pastor of about 24 years old,
0: szóval amikor fiatal pásztorként olyan 24 évesen,
1: a prophet told me I was a prince among men.
0: Azt mondta nekem egy proféta, hogy herceg vagyok az emberek között.
1: And I thought he's either crazy or he's trying to flatter me.
0: Azt gondoltam, hogy vagy őrült, vagy hízelegni akar nekem.
1: And I didn't really embrace it until a couple years ago.
0: És igazán nem is sokat törődtem ezzel egészen néhány évvel ezelőttig.
1: I'm a little slow to get things.
0: Kicsit lassan dolgozom fel a dolgokat.
1: So, you know, one day I realized I was part of a royal family.
0: Egy nap rájöttem, hogy királyi család tagja vagyok.
1: I walk on the earth as a prince representing the king.
0: Úgy járok a földön, mint herceg, és a királyt képviselem.
1: I have authority at my disposal.
0: Van hatalom a kezemben, vagy az uralmam alatt.
1: I have resources at my disposal.
0: Vannak forrásaim.
1: But the best part is I have access to my father who is the king.
0: De a legjobb dolog, hogy van hozzáférésem az atyámhoz, oda mehetek hozzá, aki a király.
1: So I needed to change my identity.
0: Szóval meg kellett változtatnom az identitásomat.
1: Maybe this afternoon I'll talk about identity theft.
0: Talán majd ma délután beszélek a személyiség lopásról.
1: Because the devil has stolen the identity of the human race.
0: Mert az ördög ellopta az emberiség identitását.
1: That's why we don't know who we are or why we're here.
0: Ezért nem tudjuk, hogy kik vagyunk, vagy miért vagyunk itt.
1: And we try all kinds of stupid stuff to try to answer that when it's all due to the fact that the devil stole our identity.
0: És mindenféle buta dolgokkal jövünk elő, amikor valójában csak arról van szó, hogy az ördög ellopta az identitásunkat.
1: We are a holy nation.
0: Szent nemzet vagyunk.
1: Or a kingdom, you could say.
0: Vagy egy királyság, mondhatjuk.
1: So, I'm an American second. My first citizenship is because I belong to the kingdom of God.
0: Én másodszorban vagyok csak amerikai, mert az elsődleges állampolgárságom az Isten királyságában van.
1: And the kingdom of God is a rival kingdom to the nations of the earth.
0: És Istennek a királysága az egy rivális királyság a földi királyságokkal szemben.
1: And I love my nation and I hope you love yours, you should.
0: Én szeretem az én nemzetemet, és remélem ti is szeretitek a sajátotokat.
1: But our identity is found primarily in the fact that we are in the kingdom of God.
0: De az identitásunk alapvetően abban gyökeredzik, hogy Istennek a királyságához tartozunk.
1: Then about you he says that you are a people of his own possession.
0: És utána azt mondja, hogy ti az övéi vagytok, vagy az ő saját tulajdonában lévő népe vagytok.
1: That means you belong to him.
0: Ez azt jelenti, hogy hozzá tartoztok.
1: Now, we don't like the sound of that because we don't believe in slavery.
0: Nem szeretjük ezt hallani, mert nem hiszünk a rabszolgatartásban.
1: But this father is very different than any man we've ever met.
0: De ez az atya nagyon különbözik attól az összes földi atyától, akit valaha találkozhattunk.
1: He has our best interest at heart.
0: Mert ő a legjobb szánja nekünk.
1: But he says, you are my possession so that you would proclaim my excellencies.
0: Hogy azért vagytok az én tulajdonom, hogy a ti, hogy az én nagyszerűségemet hirdessétek.
1: So he wants us to announce something.
0: Szóval azt szeretné, hogy bejelentsünk valamit.
1: This is what evangelism is.
0: Erről szól az evangelizáció.
1: So we are chosen to proclaim the news about this God who called us from darkness into light.
0: Szóval azért vagyunk kiválasztva, hogy elvigyük a hírt arról az Istenről, aki kihívott minket a sötétségből a világosságra.
1: So this is why you were saved.
0: Ezért térhettetek meg, ezért mentett meg titeket Isten.
1: This is why you're sucking air.
0: Ezért szívjátok a levegőt.
1: So the church presents salvation as you were saved so you don't have to go to hell.
0: Az egyház úgy tálalja az üdvösséget, hogy megmenekültetek, hogy ne kelljen pokorra mennetek.
1: Or that we are saved so that we can go to heaven.
0: Vagy hogy mondhatjuk, hogy mennybe menjünk.
1: That's the reward at the end.
0: Ez a jutalom a végén.
1: But we're saved for this purpose.
0: De mi ezért menekültünk, ezért térhettünk meg.
1: You know, and that's why the 12 were selected, so that they could take the gospel to the rest of the earth.
0: És tudjátok, ezért lett kiválasztva a 12, hogy elvigyék az evangéliumot a földre. So
1: God starts with Abraham, he ends up with the 12 tribes of Israel.
0: Szóval Isten Ábrahámmal kezdi, majd Izrael 12 törzsével.
1: These are all pictures.
0: Ezek mind képek.
1: Then he narrows the choice to Jesus.
0: Aztán leszűkíti a választását Jézusra.
1: The first one in the royal family, the race, the nation, all those things, and everything comes out from Jesus.
0: Aki az első tagja ennek a királyi családnak, ennek az egész királyságnak, és aztán minden belőle jön ki.
1: That's why I always joke about the fact that they didn't choose 12 so they could be bishops and get hats. He chose them to do something.
0: Ezért viccelődtem azzal, hogy nem azért választotta ki a 12-t, hogy püspök lehessen és süveget tehessen a fejére, hanem hogy tegyenek valamit, csináljanak valamit.
1: So Jesus tells us, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit.
0: Azt olvassuk a János 15-16-ba, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.
1: And so that your fruit would remain, and that whatever you ask of the Father in my name, he would give to you.
0: És hogy a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek.
1: I had this very strange experience about 2 months ago.
0: Volt egy nagyon fura élményem körülbelül 2 hónappal ezelőtt.
1: I was praying in the morning, which I try to do.
0: Imádkoztam reggel, amit próbálok gyakorolni.
1: And all of a sudden I felt I heard God tell me, ask me to that I would show you my favor.
0: És hirtelen hallottam Istent, hogy azt mondja nekem, hogy kérj meg arra, hogy megmutassam neked az én kedvességemet, jó indulatomat.
1: God wanted me to ask to see his favor from my life.
0: Szóval Isten azt akarta, hogy kérjem meg, hogy lássam az ő kedvességét.
1: So I said, fine, show me your favor.
0: És azt mondtam, rendben, akkor mutasd meg a te kedvességedet.
1: Within 60 or 90 minutes the phone rang and somebody bought me a brand new computer.
0: És 60-90 percen belül csöngött a telefon, és valaki vett nekem egy vadi új számítógépet.
1: So, I'm not saying this is going to happen to all of you if you try this.
0: Nem azt mondom, hogy ez mindannyiótokkal megtörténik majd, hogyha ha ezt imádkozzátok.
1: It's worth a try though, right?
0: De azért megéri megpróbálni, nem?
1: But this was training time for Barry.
0: De ez volt Barrynek az edzés ideje.
1: I had a very old Apple laptop that was 8 years old, but it was working okay, but I was afraid that it was going to die.
0: Volt egy nagyon régi 8 éves Apple laptopom, de már nagyon féltem, hogy tönkre fog menni.
1: But I hadn't told anybody.
0: De nem mondtam erről ezt senkinek.
1: So this guy calls up and says, I'm going to just go pick out whatever computer you want, tell me how much it costs, and I'll write a check.
0: Hogy csak menj, válasz ki egy új gépet, mindegy mennyibe kerül, megírom neked a csekket, és megveheted.
1: So I went the same day.
0: Szóval még aznap elmentem.
1: And I found out what they had in stock, because I wanted to take it home with me.
0: És aztán megláttam egyet, amit szerettem volna hazavinni.
1: And then it was getting late, dinner time, so I told Charles, let's stop here, the restaurant right beside the store, let's have some dinner.
0: És de már vacsorához közeledett, és mondtam Sherylnek, hogy itt van egy étterem közvetlenül az Apple bolt mellett, és akkor menjünk be oda vacsorázni.
1: So we ordered our dinner, and then when I was we were ready to pay the bill.
0: És megrendeltem a vacsorámat, és éppen mikor fizettem volna.
1: The waitress said that, by the way, that lady over there just paid your dinner.
0: akkor azt mondta nekem a pincér, hogy egyébként az a hölgy ott a hátsó sorba épp kifizette a számlákat.
1: I looked and I was trying to figure out who this lady was. I didn't know if I knew her.
0: Én csak hátra néztem és próbáltam kitalálni, hogy ki lehet az, mert nem is ismertem fel.
1: It was a lady that I talked to one time for maybe 30 minutes at a conference.
0: Ez egy olyan hölgy volt, akivel egyszer beszéltem talán 30 percet egy konferencián.
1: I'm sorry to say that there were no more, it just was those two things, it didn't continue on.
0: Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de csak ez a két dolog volt, nem folytatódott ez a sorozat.
1: Except for the chocolate covered figs, that was a real sign of favor, that's right.
0: I do not understand this.
1: It's okay, I'm sorry. Why did I tell that? I believe if we could grasp our true identity and who we are, I believe we would live a different life.
0: Én úgy hiszem, hogyha meg tudnánk ragadni a valódi identitásunkat, akkor egy egészen másfajta életet élnénk.
1: But he says, I chose you so that you could bear fruit and that whatever you would ask the Father in my name I could give you.
0: De ő azt mondta, hogy azért választottalak benneteket, hogy gyümölcsöt teremjetek, és bármit is kértek az atyától, azt ő megadja nektek.
1: So he chose us to bear fruit.
0: Szóval azért választott, hogy gyümölcsöt teremjünk.
1: If God creates a tree, it bears fruit.
0: Tudjátok, hogyha Isten előteremte egy fát, akkor az gyümölcsöt fog teremni.
1: And I believe if we can say yes to our identity and to our the fact that God chose us, I think bearing fruit becomes easy.
0: És én hiszem, hogy ha megtanulunk belelépni az identitásunkba és igent mondani Istennek, akkor gyümölcsöt fogunk teremni sokat.
1: So do we have freedom to choose whether or not we preach the gospel, or is it assigned to us by God?
0: Again, please, would you please just.
1: Do we have freedom to choose whether or not we would preach the gospel?
0: Szóval van lehetőségünk dönteni attól függetlenül, hogy hirdetjük-e az evangéliumot?
1: So I think that some Christians would see, well, that's for gifted people, that's for evangelists, that's for more mature people.
0: Szóval vannak olyanok, akik azt mondanák, hogy ez evangelistáknak van, ez érett embereknek van, ez csak mások feladata ez.
1: But Paul saw it as his responsibility that came out of the fact that he was chosen.
0: De Pál felelősségeként élte meg ezt, ami abból származott, hogy ő kiválasztottságából származott.
1: And he said that he was under compulsion.
0: És compulsion, ez...
1: Yeah.
0: Kötelezettség. És
1: compelled. He was compelled.
0: Ő azt mondta, hogy ez neki kötelezettsége volt.
1: So something inside him compelled him.
0: Szóval valami kötelezte őt ott belül.
1: And
0: kényszerítette, igen.
1: Yeah. So again, I believe that God wanted to bless all of us as Gentiles, those of us that are Gentiles. He wanted to bless us and he chose Paul as a starting point.
0: Én hiszem, hogy Isten szeretett volna megáldani minket, pogányokat, és erre Pált választotta ki, mint kiindulási pontot.
1: You remember the story of Jonah?
0: Emlékeztek Jónás történetére?
1: I'm not going to read it, but I just want to quickly cover it, then I'm going to close.
0: Nem szeretném felolvasni, csak gyorsan átmenni rajta, aztán befejezzük.
1: God wanted to reach Nineveh, so he chose Jonah.
0: Szerette volna Isten elérni Ninivét, ezért Jónást választotta.
1: And he was supposed to go there and give him a message.
0: És az volt a feladata, hogy elmenjen oda és átadjon egy üzenetet.
1: So Jonah can't face this.
0: És Jónás nem tudott ezzel szembenézni.
1: So he tries to avoid it.
0: Szóval megpróbálta kikerülni.
1: And at one point he actually thought that he succeeded in avoiding his calling.
0: És volt egy olyan pont, amikor azt gondolta, hogy még sikerült is elkerülni.
1: He's on the ship running away and he's so sure that he succeeded that he falls asleep.
0: Ott volt egy hajón, éppen menekült, és annyira biztos volt benne, hogy sikerült elmenekülnie, hogy elaludt.
1: This is what happens to Christians when we don't embrace our calling.
0: Ez történik a keresztényekkel is, amikor nem állunk bele az elhívásunkba.
1: We fall asleep and we sleep deeply.
0: elalszunk és mélyen alszunk.
1: As we think all is well, we've avoided the big challenge.
0: Mert azt gondoljuk, hogy sikerült elkerülnünk a nagy kihívást.
1: But what God did is he caused a storm to come.
0: De Isten azt tette, hogy egy nagy vihart hozott.
1: I'm thinking also of the persecution that came to the Jerusalem church.
0: Én ugyanezt gondolom a jeruzsálemi gyülekezetnek az üldöztetésével kapcsolatban is.
1: Most of us turn to God when we need him.
0: Mert legtöbben akkor fordulnak Istenhez, amikor szükségük van rá.
1: We get in trouble.
0: De bajba kerülünk.
1: And our prayer life is amazing.
0: És hirtelen elképesztő ima életünk.
1: In America they debated whether they would allow prayer in schools.
0: Amerikában vita téma volt az, hogy megengedik-e az iskolákba az imádkozást.
1: My one professor said there will always be prayer in schools as long as there are math tests.
0: És az egyik professzorom azt mondta, hogy mindaddig lesz ima az iskolákba, amíg vannak matek vizsgák.
1: So Jonah is running from his calling.
0: Szóval Jónás éppen futotta az elhívása elől.
1: He knew he was chosen, but he's trying to avoid it.
0: Tudta, hogy el van hívva, de próbálta elkerülni.
1: God puts him into a storm.
0: És Isten belehelyezi őt egy viharba.
1: And it's actually the pagan soldiers that pray for him for deliverance.
0: És a pogány katonák imádkoztak szabadulásért.
1: Jonah realizes he's the problem and he confesses his guilt.
0: És Jónás rájön, hogy ő benne van a probléma, és bevallja a bűnét.
1: But God had chosen Jonah,
0: de Isten kiválasztotta Jónást,
1: and he was going to convince Jonah to fulfill his call.
0: És kész volt arra, hogy meggyőzze Jónást, hogy betöltse az elhívását.
1: Jonah is the chosen one to carry the blessing of God to Nineveh.
0: Isten, a Jónás volt a kiválasztott, hogy elvigye Istennek az áldását Ninivébe.
1: But he's thinking this is a hard message. They're not going to want to hear this.
0: De ő meg azon gondolkodott, hogy ez egy kemény üzenet, ezt nem akarják ők hallani.
1: The truth is it was a hard message, but in the end they repented and they were all blessed.
0: De és az igazság, hogy ez egy tényleg kemény üzenet volt, de a végén megtértek és mind áldást nyertek.
1: So in God's, it's good God doesn't give up real quickly.
0: Ez tök jó az, hogy Isten nem adta fel gyorsan.
1: But he chose Jonah and he wasn't going to pick anybody else.
0: De ő Jónást választotta, és nem is állt szándékában mást választani.
1: But the choice of Jonah was about the whole nation, not just Jonah.
0: De a Jónásnak a kiválasztása az egész nemzetről szólt, nem Jónásról.
1: So I need to bear the news to you that God's choice of you was not mainly about you, but it's about Székesfehérvár and Hungary and maybe Europe, other places, all over the world.
0: Szóval szeretném elmondani nektek, hogy a ti kiválasztottságotok az nem rólatok szól, hanem Székesfehérvárról, Magyarországról, vagy akár egész Európáról, vagy a világ minden tájáról.
1: So you can say yes to God or you can say no.
0: Szóval mondhattok igent, vagy nemet is Istennek.
1: But he's going to probably persevere.
0: De valószínűleg nyomatni fogja.
1: You'll be happier if you say yes.
0: És boldogabbak lesztek, ha igent mondtok.
1: We know what happened with Jonah. He did say yes. He fulfilled his mission and Nineveh was saved.
0: Tudjuk, hogy mi történt Jónással. Igent mondott, betöltötte az elhívását, és Ninive megmenekült.
1: I want to read one more verse from 1 Corinthians 1.
0: Szeretnék még egy verset elolvasni az 1 Korintus 1-ből.
1: For verse 26.
0: 26-os vers.
1: For consider your calling, brethren, that there was not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble, but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong.
0: Szóval 26-os, 27-es vers, mert tekintsétek csak a ti hivatalosaitokat, testvéreim, hogy nem sokan hívattak bölcsek tesz szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket.
1: So oftentimes we don't feel worthy, we don't feel capable of doing what he asks.
0: Szóval sokszor nem érezzük magunkat méltónak, vagy nem érezzük magunkat elég erősnek ahhoz, hogy megtegyük azt, amire ő kér.
1: And Paul's saying, but you know, he doesn't choose the wise or mighty or noble, but he chooses simple. foolish sometimes.
0: De azt mondja Pál, hogy Isten nem bölcseket, sem hatalmasakat, és nem nemeseket választ ki magának, hanem egyszerű embereket, sokszor bolondokat.
1: So I say all this to say that I believe God's chosen you as a church.
0: Én azért mondom ezt el, mert hiszem, hogy Isten kiválasztott benneteket, mint gyülekezetet.
1: Just like he did Thessalonica.
0: Ahogy Thessalonikát is.
1: It doesn't depend on how amazing you are.
0: Nem azon múlik, hogy milyen nagyszerűek vagytok.
1: It only depends on you saying yes to him.
0: Hanem csak azon, hogy igent mondtok-e neki.
1: And Paul said, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit?
0: És azt mondta Pál, hogy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellemnek temploma?
1: You are not your own.
0: És hogy nem a magatoké vagytok,
1: you were bought with a price,
0: hanem áron vétettetek meg.
1: So glorify God in your body.
0: Szóval dicsőítsétek meg Istent a ti
1: testetekben. So you're sitting right here, you're sitting here in your body.
0: Szóval itt ültök a testetekben.
1: God wants to be glorified in you.
0: Isten meg akar dicsőülni bennetek.
1: That's why he's there.
0: Ezért van ott.
1: He wants to use you to bless all the other families of the world.
0: És használni akar benneteket, hogy megáldja a világ összes családjait.
1: And all we need to do is say the big yes.
0: És mindössze annyit kell tennünk, hogy elmondjuk a nagy igent.
1: Trust him with the details.
0: És rábízzuk a részleteket.
1: And he'll do it.
0: És megteszi.
1: Every prophetic word about this church will still come true.
0: Minden profétai üzenet ezzel a gyülekezettel kapcsolatban valóra fog válni.
1: But you also get to choose.
0: De ettől függetlenül választanotok is kell.
1: I believe that prophetic words are a potential.
0: Én hiszem, hogy a profétai szavak potenciált jelentenek.
1: If you say the big yes, they will come true.
0: És hogyha elmondjátok a nagy igent, akkor valóságá válnak.
1: And even if you, like Jonah, were avoiding something God called you to do, he'll still pursue you because he loves you.
0: És hogyha még olyanok is lennétek, mint Jónás, aki először elmenekült Istennek a hívása elől, akkor Isten utánatok fog nyomulni.
1: He knows what you're capable of doing because he made you.
0: Ő tudja, hogy mit tudtok elhozni, mire vagytok képesek, mert ő teremtett benneteket.
1: He knew you before you knew you.
0: Ő azelőtt ismert benneteket, hogy ti ismertétek volna
1: magatokat.
0: You were
1: still in your mother's womb.
0: És még a anyátok méhébe voltatok.
1: So he probably has more confidence in you than you have in yourself.
0: Szóval valószínűleg több bizalma van bennetek, mint magatoknak önmagatokban.
1: Okay, let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: Just, I'm going to take a little time. Just bow your head, maybe close your eyes.
0: Csak egy kis időbe fog tenni, csak hajtsátok le a fejeteket, csukjátok be a szemeteket.
1: So if you're a Christian here, I already know that your choice is chosen.
0: Ha keresztényként vagy itt, akkor tudom, hogy már kiválasztott vagy.
1: And, you may not feel chosen, but it's true.
0: Talán nem érzed magad kiválasztottnak, de ettől függetlenül ez igaz.
1: And I there was a couple of you that I could see on you while I was talking that God was affirming his choice of you.
0: És volt itt egy pár, akin láttam, miközben beszéltek, hogy Isten megerősíti rajt bennetek az ő kiválasztását.
1: And some of you also need to reaffirm the big yes that you're willing to say yes to God.
0: És néhányatoknak pedig meg kell erősíteni a nagy igent, azt a hajlandóságot, hogy igent mondunk Istennek.
1: And I believe if you do that, it will unlock the resources and the abilities that you know you need.
0: És hogyha ezt megteszitek, akkor hiszem, hogy ez elő fogja hozni az erőforrásokat és a képességeket, amire
1: so,
0: szükségetek van.
1: If that's you and you've heard something specific from God, just slip your hand up quickly. I'm not going to identify you. I want you to do something to respond to God.
0: És ha úgy érzed, ez te vagy, akkor csak gyorsan tedd fel a kezed, nem foglak kiemelni téged, csak szeretném, hogy legyen egy kilépés ebbe, hogy ez te vagy ezzel kapcsolatban.
1: Do you need to say yes?
0: Igent kell mondanod?
1: Okay, that's good.
0: Ez jó.
1: I some of you that raised your hands were the ones that I could tell while I was preaching God was speaking to you.
0: Néhányatok azok közül, akik felemelték a kezüket, azok vagytok, akikben éreztem, hogy Isten megerősíti bennetek ezt.
1: Any others?
0: Vannak mások?
1: Yeah, let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: Father, thank you.
0: Atyám, köszönöm neked.
1: We're so happy that you chose us to be involved in your purpose on the earth.
0: Olyan boldogok vagyunk, hogy kiválasztottál minket arra, hogy a te céljaid részese, megvalósulásának részese lehetünk.
1: It's a high calling.
0: Ez egy nagyszerű, nagy elhívás.
1: We feel incapable.
0: És képtelennek érezzük magunkat erre, hogy nem tudjuk megtenni.
1: And yet we trust you that you will give us everything we need.
0: De megbízunk benned, hogy te mindent meg fogsz nekünk adni, amire szükségünk van.
1: We don't know the details of what we're saying yes to. We just know that we trust you and we want to obey you.
0: Nem tudjuk pontosan, hogy mire mondunk igent, de csak szeretnénk bízni benned és engedelmeskedni neked.
1: So right now, God, as I pray, I ask you to realign our hearts with your will.
0: És ahogy most imádkozok, Uram, szeretném, hogyha újra összhangba hoznád a mi szívünket a te akaratoddal.
1: If there are things that we need to say no to in order to say yes to you, I pray that you would reveal them to us.
0: Hogyha vannak olyan dolgok, amikre nemet kell mondanunk azért, hogy neked igent mondhassunk, kérlek, fedd fel ezeket előttünk.
1: But we trust you.
0: De megbízunk benned.
1: And we're excited about being involved in a destiny that you've planned for us.
0: És izgatottak vagyunk azért, hogy részt vegyünk abba az elhívásba végzetbe, amit te elkészítettél nekünk.
1: And we pray for you to give us your faith.
0: Azért imádkozunk, hogy add nekünk a te hitedet.
1: That we could believe the magnitude of what you call us to do.
0: Hogy elhiggyük annak a mértékét, amire elhívtál minket.
1: Amen.
0: Amen.
1: I seriously believe that some of you should go out and count stars sometime.
0: Én meg vagyok győződve arról, hogy néhányatoknak néha ki kéne menni és csillagokat számolni.
1: Do you have a lot of light pollution here?
0: Sok fényszennyezés van itt.
1: And you see the stars at night?
0: Látjátok este a csillagokat?
1: So sometime it's clear, maybe you go out to a field.
0: Néha, hogyha tisztább az idő, menjetek ki egy mezőre.
1: Lay in the grass.
0: Feküdj a fűbe.
1: Spend a little time counting.
0: És egy kis időig számolgass.
1: I know what will happen, but it will be a good exercise for you.
0: Én tudom, mi fog történni, de jó gyakorlat lesz a számotokra.
1: And then dream a little bit.
0: És aztán álmodozzatok.
1: Believe the impossible.
0: Higgyétek el a lehetetlent.
1: Because the impossible is possible.
0: Mert a lehetetlen lehetséges.
1: Amen?
0: Amen. Amen.
1: I went longer than I should have, but you'll get extra break.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanc műsorán.
3: Sok szeretettel köszöntlek benneteket, akik itt vagytok a Lehetőségek házában, és azokat is, akik a monitor, vagy tévé, vagy számítógép, vagy tablet, akármi előtt ültök, és ott hallgatjátok az összejövetelt. Szeretnék imádkozni, mielőtt elkezdem. Mennyi édesapám, hálát adunk neked ezért a mai napért. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a te szavad ma is szól. Köszönjük neked, édesapánk, hogy a te szavadban erő és hatalom van, és te kiküldöd azt ma is, Urunk, azért, mert akarsz minket változtatni. Akarod, hogy a szívünk az elváltozzon, ami mesterünknek, az Úr Jézus Krisztusnak a képére és hasonlatosságára. És arra kérlek téged, Istenem, hogy te tegyél engem alkalmassá, hogy a Szent Szellemnek a csatornája legyek, hogy a te szabad úgy tudjon átáramolni rajtam, hogy legyen az sokak számára épülésül és áldásul. Az Úr Jézus hatalmas nevében kérlek téged erre. Amen. Valóban az atyaságról szeretnék beszélni, ami hát igazából a Szentírásnak, a Bibliának egy eléggé alap kijelentése, és egy óriási téma, tehát nagyon hosszan lehetne róla beszélni, nyilván csak néhány olyan dolgot fogok felvillantani előttetek, nem lesz ez egy tematikus tanítás, amit így a Szent Szellem ezzel kapcsolatosan a szívemre helyezett ma délelőtt, ahogy készültem. Azt is el szeretném előjáróban mondani, hogy a hölgyeknek elsősorban, hogy Isten teremtette a hölgyeket, az anyaságot, az anyákat. Tehát itt nem arról van szó, hogy most valami kizárólagosságról szeretnék beszélni, és emlékeztetnék ennélek arra is benneteket, hogy azért a Bibliában így a nemekkel kapcsolatban hallottunk már arról sokszor, hogy hogyan is van az, hogy a nőtestvérek megérnek az érett férfiúságra, a férfi testvéreim pedig, ugye mi Krisztus mennyasszonyának a tagjai vagyunk, ami hát így első gondolatra nem annyira könnyen emészthető. Ezt csak azért mondom, hogy azok a dolgok, amikről itt most szó lesz, az nem egy ilyen férfi sovén gondolkodásmódból fakad, hanem reménységem szerint Istennek a beszédéből. Lehetetlen a Bibliát olvasva azt nem észrevenni, hogy Isten szemében mennyire nagy jelentősége van az atyaságnak. Kezdődött a dolog ott, ugye, hogy Ádám teremtetett először, és az egész teremtés folyamatában az első dolog, amit Isten észrevett, hogy nem jó, az volt, hogy Ádámnak nem volt jó egyedül lennie. És akkor teremtette meg Isten Évát, és az első parancs, amit adott nekik, az az volt, hogy sokasodjatok és szaporodjatok. És ezen a ponton jött be gyakorlatilag az atyaságnak a gondolata a földi teremtett világba, ugyanis amint Ádám és Éva szülőkké váltak, ezáltal Ádám nyilvánvalóan atyává vált. Aztán, ahogy folytatódik az Ószövetségnek a története, nem kell nagyon magyarázni, hogy ugye a pátriárkáknak nevezett ősatyák, hogy az egész ószövetségi történetben milyen tisztelet övezte őket. Beszélhetünk ugye Ábrahámról, Izsákról, Jákobról. Istent magát úgy nevezték generációkon keresztül, hosszú időn keresztül, hogy ő Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Ez különböztette meg őt, mondhatni, a többi Isten vagy többi bálvány közül, hogy ő az, aki Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és nyilván az ő leszármazottaiknak, akik a hídben az örököseik lettek, azoknak az Istene, ő az az Isten. Az is érdekes, hogy tulajdonképpen Magyarországon ez a mai napig tetten érhető, mire gondolok? Arra, hogy a családnevünk, amivel megkülönböztetjük, hogy a Német Attiláról, vagy a Fűr Attiláról, vagy a Kovács Attiláról, vagy a Szabó Attiláról van szó, az ugye az apákon keresztül jön, az apa családi nevén keresztül jön, többé-kevésbé, bár manapság már vannak ebben is bizonyos változások, de azért jellemzően ez nagyon hosszú időn keresztül így volt. És úgy tudom egyébként, ebben nem vagyok teljesen biztos, ha Fűr Zsuzsi itt lenne, meg tudna erősíteni, hogy nagyon sok szláv nép között úgy van, de az oroszban talán biztosan, hogy még az apának a keresztneve is benne van az illetőnek a személy nevében. Ez nem biztos, de úgy emlékszem, hogy van ebben valami. Igazából azt is, abba is belegondoltam, hogy minden földi életnek Isten a forrása, és ilyen értelemben, végső soron, ilyen értelemben is ő mindannyiunknak az apánk, akár tudunk erről, akár nem veszünk róla tudomást, akár még nem is hallottunk erről. Az Efezusi Levél 4. fejezetének a 6. verse azt mondja, hogy egy az Isten és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Felolvasnám ezt a verset az új egyszerű fordításból is. Ott így szól, csak egy Isten van, mindannyiunk atya, aki mindenek felett uralkodik, mindenen keresztül cselekszik, és mindenben jelen van. Milyen fantasztikusan erőteljes vers ez, amiben minden kifejezés 4 alkalommal benne van. Először azt gondoltam, hogy 3-szor, de nem, mert ugye a mindannyiunk atya, abban is benne van a minden, minden felett uralkodik, mindeneken keresztül, mindenkin keresztül cselekszik, és mindenben jelen van. Ilyen a mi atyánk. Fantasztikus belegondolni abba, hogy milyen jelentős dolog az, hogy az élő Istennek, e világ teremtőjének és fenntartójának a gyermekei, a fiai lehetünk, és hogy milyen nagy felelősség ez. Aztán az Egy Krónika könyvéből szeretném a 28. fejezetből a 6. verset felolvasni. Ott arról olvasunk, hogy Isten kiválasztotta Salamont, Dávid fiát, arra, hogy az ő fia legyen. Azt mondja, hogy és mondta nekem, Salamon, a te fiad építi meg az én házamat, és az én pitvaraimat, mert én őt magamnak fiamul választottam, és én is neki atya leszek. Istennek ez a választása, ez egy kifejezett, határozott céllal történt. És meg vagyok arról győződve, hogy ez mindannyiunknak az életében így van, nem csak Salamon életében, hanem minden ember, aki a földre megszületik, az azért születik meg, mert a mennyei atyának az életével van valami célja. És igazából az életünknek a legfőbb értelme az, hogy ezt a célt egyrészt meg tudjuk érteni, át tudjuk Istentől venni, és bele tudjunk állni abba, hogy azt a célt, amire ő elrendelt bennünket, azt meg tudjuk valósítani az életünkben. Tudjuk azt, hogy Salamonnak ez sikerült. Igazából, amíg ezen munkálkodott, addig nagyon jól mentek a dolgok. Utána aztán tudjuk, hogy egy kicsit bizonyos okoknál fogva félrecsúszott a dolog, de ezt Istennek ezt a tervét, hogy a templomot megépítse, ezt végbe vitte rajta keresztül, és ez megvalósult. És nekünk is ez kell, hogy a célunk legyen. A tökéletes apa-fiú kapcsolat az úgy gondolom, hogy Isten és Jézus Krisztus kapcsolata. Jézus szabad akaratából önként vállalta azt, hogy ott hagyta a mennynek a dicsőségét, ott hagyta az atyával való közvetlen, mindennapos, állandó kapcsolatot, és emberi testben, szolgaságnak a testében lejött ide a földre, közösséget vállalt a mi bűnös természetünkkel, kínhalált szenvedett, és megaláztatást, fájdalmokat és kínokat, És mindezt azért tette, hogy nekünk, akik Ádám bűnesete miatt eltávolodtunk, elválasztattunk a mennyei atyával való kapcsolódásnak a lehetőségétől, visszavezessen bennünket ebbe a kapcsolódásba, és lehetővé tegye azt nekünk, hogy újra úgy élhessünk, ahogyan Ádám élt a paradicsomban a mennyei atyával a bűneset előtt, ahol hát tudjuk, hogy egy teljesen közvetlen, kötetlen kapcsolat volt közöttük, együtt sétáltak a kertben, megbeszélték az ügyes-bajos dolgokat, gondolom. Tehát egy nagyon-nagyon direkt, közvetlen kapcsolat volt, és Istennek az új szövetségben Jézus keresztáldozatán keresztül ez a kapcsolódási lehetőségünk a mennyei atyával, ez helyreállt, hála legyen ezért neki. A Galata 3.26 ezt nagyon konkrétan le is írja, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. És a János evangélium első fejezetének a 12. verse szintén ezt fogalmazza meg, kicsit másképp. Akik pedig befogadták őt, Jézust, hatalmat, azaz felhatalmazást és lehetőséget adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Micsoda fantasztikus lehetőség ez. Micsoda csodálatos elhívás ez. És micsoda cél az, hogy a mindenható Istennek a fiai lehetünk. Azt gondolom, hogy ez a fiúság nyilvánvalóan már a visszautalnék Salamonnal kapcsolatban, amit mondtam, hogy minden ember életével Istennek célja van. Hogy ez a fiúság, ez nem egy ilyen elkényeztetett fiúság, hogy a gazdag nagyhatalmú apámnak élvezem az összes ezzel járó előnyt és lehetőséget, és azokat kiélvezem, hanem amellett, hogy ez egy óriási áldás és óriási lehetőség, óriási felelősség is. Óriási felelősség, hogy meg tudjuk futni a pályánkat, és hogy Istennek az atyasága az rajtunk keresztül, a mi emberi személyünkön keresztül is, az ő atyasága is meg tudjon valósulni, és meg tudjuk ezt jeleníteni ebben a világban. Ugye említettem, hogy az atyaság témája az nagyon nagy, és én úgy gondolom, hogy ez most, mert ugye szellemi atyaságról is beszélünk, amikor nem a test szerinti gyermekekkel, hanem a hitben való kapcsolatainkon belül beszélünk atyaságról, ilyen értelemben. Mind a két vonatkozásban ennek óriási felelőssége van, hogy Istent, mint atyát, hogy jelenítem meg a saját családomban, a saját házamnépem, a saját gyermekeim előtt, vagy akár a saját feleségem előtt, és ugyanilyen értelemben beszélhetünk erről a szellemi gyermek és szülő, szellemi apa és szellemi fiú kapcsolatában is. Tudjuk azt, hogy Isten kapcsolatokban gondolkodik, az ő királysága is kapcsolatokon keresztül valósul meg. Arra teremtettünk igazából, hogy Istennel kapcsolatban éljünk, meg hogy itt a Földön is kapcsolódjunk egymással. Azt gondolom, hogy az atya-fiúi kapcsolat az egy speciális kapcsolat. Vannak, ugye tudjuk, hogy vannak a Szentírásban más speciális kapcsolatok is. A másik nagyon különleges szövetségi kapcsolat az a házasságnak a szövetsége. És én azt hiszem, azt sokszor elmondtam én is már ilyen házaspáros összejöveteleken, hogy a házassági szövetségi kapcsolatot Isten áldásul adta. Én azt hiszem, hogy Istennek az atyasága, és az az atyaság, amit ránk ruházott, az is egy olyan kapcsolat, amin keresztül ő áldani akar. Áldást akar rajtunk keresztül az utánunk következő generáció számára adni. És mivel ez a kapcsolat az áldásnak az isteni tervét hordozza magában, Ezért ez a kapcsolat direkt célpontja az embergyilkosnak, az ellenségünknek, az ördögnek, aki nagyon nagy, komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatot lehetőség szerint tönkretegye, és hogy ne tudjon megvalósulni ebben a kapcsolatban, apa-fiú kapcsolatában az a terv, amire Isten ezt elkészítette. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de többször gondolkoztam azon, ahogy olvasom elsősorban az ószövetségi történeteket, ahol hát Istennek hatalmas embereit látjuk, és olvassuk az életük történetét, hogy elképesztő Isten ismerettel bíró emberek, elképesztő ajándékok, szolgálatok, gondoljatok csak Mózesre, vagy mondjuk Sámuelre, vagy Dávidra. És valahol ott van az embernek a szívébe, amikor olvasom a történet folytatását, voltak fiaik, nem egy. És az emberben úgy benne van az, hogy majd az a fiú az tovább viszi azt az ajándékot, azt az elhívást, amit Isten az apjának adott. És hát nagyon-nagyon kevés, és gondolkoztam ezen ma délelőtt elég sokat, hogy honnan tudnék, vajon van-e olyan példa, ahol azt látjuk, hogy a fiú az apánval együtt fut, vagy pláne, hogy követi az Istennel való járását. Bocsánat. Nem könnyű ilyet találni. Ahogy gondolkodtam, eszembe jutott Jákob, vagy Izrael, és József a fia. Ott azért látjuk azt, hogy az Istenbe vetett mély hit, ami Jákobban volt, Izraelben volt, az megvolt Józsefben is, és Isten fantasztikus dolgokat véghez vitt rajta keresztül, és közöttük volt, én úgy, ahogy olvasom a történetet, egy kölcsönös tisztelet. De azt gondolom, hogy talán, amit az imént elmondtam, a kapcsolat, az apa-fiúi kapcsolat, isteni terv voltával kapcsolatban, és az ellenség támadásával kapcsolatban, hogy ő mindent megtesz azért, hogy ezt a kapcsolatot tönkretegye, ez lehet talán az oka annak, hogy ez ennyire ritka volt az ószövetségi időkben, de dicsőség azért, hogy új szövetségben vagyunk, mert hiszem, hogy van lehetőségünk arra, hogy ilyen vonatkozásban is a Szent Szellem segítségével Jézus győzelmét be tudjuk húzni az életeinkbe és a kapcsolatainkban. Keddenként az iránytűben tudjátok biztosan, hogy hetek óta a szellemi harcról tanít Pali, és nagyon-nagyon ajánlom nektek, hogy hallgassátok ezeket a tanításokat. Ugyanis ilyen értelemben minden apának, minden családfőnek az felelőssége, hogy az apa-fiúi kapcsolataiban, a gyerekeivel való kapcsolataiban és azokért a kapcsolatokért harcoljon. És amikor arra szükség van, akkor ezeket a harcokat megharcolja. Ezzel kapcsolatban jött így elém a tékozló fiúnak a története is, amit felolvastunk az összejövetel elején. Egy nagyon-nagyon ismert, mondhatni közismert történet, ami a tékozló fiú példájaként ismert leginkább, bár ugye úgy kezdődik a rész, hogy egy apának volt két fia. Tehát igazából a történet nem csak az egyik fiúról szól, hanem szól a másikról is, meg hát nem kis mértékben szól az apáról is. A Lukács 15-nek apa és két fia példázatát megelőző részében, ugye az elveszett drachmákról olvasunk, és az elveszett lyukról, aki a nyájból elbarangolt, és tulajdonképpen az egész fejezet az Istennek a megmentő szeretetéről szól, arról, hogy Istennek a szíve mennyire ott van az elveszetteken, és mennyire fontos ez neki. A történetben nyilvánvalóan az apa nyilvánvalóan Istennek a képe. És amikor a fiatalabbik fia előállt azzal a tervével, hogy kéri a vagyont, akkor az apa nem tiltotta le erről. Nem állt neki vitatkozni vele, nem mondta, hogy nem mész édesfiam sehova, te még éretlen vagy. Úgy gondolom, könnyen el tudom képzelni, hogy ismerte annyira a fiát, hogy hát finoman szólva voltak benne kételyek olyan vonatkozásban, hogy vajon ez a dolog majd hogyan fog elsülni. De ezzel együtt is elengedte a fiút, szabad akaratot adott neki arra a döntésre, hogy ezt meglépje. És elengedte. Aztán tudjuk, hogy mi lett a fiú kilépésének és az atyai ház elhagyásának a vége, hogy rosszul sült el a dolog. Nagyon nyomorúságos körülmények közé került, éhínség állapotában nem volt mit ennie, és ott ráébredt arra, hogy az atyai házba milyen körülmények is vannak. És azt is látjuk, hogy az apja egyáltalán nem neheztelt rá azért, amit tett. Biztos, hogy nem örült neki, de nem neheztelt rá, nem haragudott rá, hanem várta őt vissza. A 20. versben azt mondja, hogy még távol volt a fiú, amikor az apja meglátta. Tehát én hiszem, hogy ez azért van, mert volt egy várakozás az ő szívében. És amikor meglátta, akkor semmi vádlás nem volt. Semmi, ugye én megmondtam, miért kellett elmenned. Semmi ilyen nem volt. Hanem azt mondja, hogy megesett rajta a szíve, megsajnálta. És odafutva nyakába esett, és megcsókolgatta őt. Egy feltétel nélküli, itt még nem szólt egy szót sem a fiú, egy feltétel nélküli szeretetet és elfogadást fejezett ki a fia felé, aki biztosan nem volt bedezodorozva, hanem valószínűleg a disznó trágyának az illatát hordozta a ruházatán. Aztán a 21. versben megtörténik azért a bocsánatkérés és elismerése annak, hogy ez a kanyar, ez egy tévedés volt, és azt is kifejezi a fiú, hogy ő maga is rájött arra, hogy nem méltó arra, hogy az atya fiának hivattasson. De az apa erre semmit nem reagál. Erre sem mondja, erre a megvallásra, bűnvallásra úgy tetszik, nem mondja azt, hogy hát fiam, nem kellett volna ezt. Hanem azt mondta a szolgáknak, hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábaira. Hát hallottunk már erről sok tanítást, ugye, tehát visszahelyezte őt a fiúi tekintélyébe, hatalmába és pozíciójába. Fantasztikus, és egy nagyon megindító történet, és ezután ugye kezdetét veszi az ünneplés, levágták a marhát, stb. Így több alkalommal beszélgettünk erről a történetről Ivettel is, és ő tőle hallottam tulajdonképpen először azt a gondolatot, hogy ami tulajdonképpen egyértelmű, ugye, hogy az apa az Istennek a képe, a tökéletes apának a képe. És a tökéletes apának van két fia, mind a kettő defektes. Bocsánat. Az egyik, amint elérte az érett korát, és lehetősége volt arra, hogy elmenjen otthonról, azonnal kikérte az örökséget, és elment. A másik fiú, abban nem fogok belemenni részletesebben különösen, de azért tudjuk, kiderül, hogy a másik fiú pedig, ő neki meg nem volt egy egész, nem tudta, hogy kicsoda. Nem volt egy egészséges önismerete. Azt se tudta, hogy az apja ki, meg azt se tudta, hogy ő kicsoda. Úgy tekintett magára, mint egy szolgára. És úgy eszembe jutott ma ez is, amiről beszélgettünk. És az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, az jött a szívembe, hogy Jézus használja ezt a példázatot, de a példázatnak nincs vége az ünnepléssel. Meg vagyok arról győződve, hogy ez a történet folytatódott. Nem írja le a Biblia, hogy hogyan folytatódott, mert nincs jelentősége. Azt, amit Jézus meg akart vele mutatni, amit az emberekkel szemléltetni akart, az megtörtént. Úgy érzem, és azt gondolom, és ha majd a mennyben leszünk, és ott még lesz ennek számunkra jelentősége, vagy érdekes lesz, akkor majd utána érdeklődhetünk, hogy mi lett a történet vége. Én azt gondolom, hogy mind a két fiú helyreállt. Az atyai szeretetnek ebben a légkörében, az apai elfogadásnak ebben a légkörében ugyanis gyógyulás van, helyreállás van. Meg vagyok erről győződve. És biztos vagyok benne, hogy ennek a két fiúnak is ez lett a történetnek a vége. És nagyon fontos az szülőkként, földi szülőkként, hogy a gyerekeinkkel kapcsolatban bármilyen helyzetben vannak. Akármilyen moslékos vájú mellé sodorja őket az életük, vagy a rossz döntéseik, soha ne mondjunk le róluk, és tudjunk mindig ezzel a fajta feltétel nélküli atyai szeretettel viszonyulni hozzájuk. Említettem már a szellemi harcot, meg hogy apákként fontos harcolnunk. És hallottunk a szellemi fegyverekről tanításokat az elmúlt hetekben. Könnyen lehet, hogy volt már szó került már arról is, hogy a szeretet is egy szellemi harcnak egy igen-igen erőteljes, nagyon komoly fegyvere. Rendkívül hatékony. Az 1 Tesszalonik, ugye az Efezusi levélben van a klasszikus szellemi fegyverzet, ott ezt ugye nem említi, de az 1 Tesszalonika 5-8-ban van az, hogy mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözve a hitnek és a szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek a reménységébe. A szeretetnek van tehát mellvasa, egy mellvért, ami védi a belső részeinket, a szívünket is többek között a sérülésektől. Aztán az 1 János levél 4. fejezetének a 18. versében van az, hogy az 1 János levél nagyon-nagyon sokat beszél a szeretetről. Itt arról beszél, hogy a szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Amikor szeretetet tanúsítunk, ahelyett, hogy revansot vennénk, vagy kritizálnánk, vagy észt osztanánk, akkor a szellemi küzdelmünkben egy erőteljes fegyvert veszünk elő. És a démoni erőknek nincs védelmük ez ellen az atombomba ellen, mert Isten szeretete legyőz minden gonoszt. Amikor elengedjük, az elégtétel vételének a lehetőségét, és ehelyett szeretetet tanúsítunk, akkor ezzel felerősítjük az ellenünk támadók elleni harcunkat, és az ügyünket a mennyei legfelsőbb bíróság elé visszük, és Isten tudja, hogy hogyan bánjon el az ellenségünkkel, ahogy ez a római levél 12. fejezetének a végén, az utolsó 3 versben le van írva. Azt mondja, magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyt ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjózik, adj innia, mert hogyha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Aztán, ahogy így gondolkodtam a szereteten, mint fegyveren, meg a tékozló fiú példázatán, még az is eszembe jutott, ezt nem egy bibliai igazság, csak az én érzésem ezzel kapcsolatban, hogy talán ebben a történetben azért is a szeretetről van szó, mert lehet, hogy amikor konkrétan a gyerekeinkkel való kapcsolatunkban van valami olyan dolog, amivel harcunk van, akkor talán ott a szeretetnek, mint fegyvernek még inkább helye és jelentősége van, mint más harci területeken. Ez egyáltalán nem biztos, mert a szeretet nyilván hatékony fegyver máshol is, de azért ez így mégis, ez a gondolat így elém jött. Nyilván minden normális apa a fia és a gyereke jólétét szeretné előmozdítani mindenféle lehetséges módokon, példamutatással, tanácsolással, tanítással, bátorítással, szeretettel. De én úgy érzem, és azt hiszem, hogy minden, tehát apaként, apákként, atyákként, családfőkként a legfontosabb dolog az az, hogy Isten szeretetére tudjuk a gyerekeinket megtanítani, az ő felé való engedelmességre, hogy kibevessék a bizalmukat, hogy kitől várják a boldogulásukat, hogy ő neki adják az életüket. Két biblia verssel fejezném be. Az 1 János levél 3:1. Ezt már felolvastam, nem baj. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Elképesztő szeretetet adott nekünk az Atya, hogy az ő fiaivá fogadott bennünket. Tudjátok, hallottunk erről is tanítást, hogy örökbe fogadott minket a mennyei Atya, és hogy ez az örökbefogadás, ez örökre szól és megbánhatatlan Istennek a részéről. Ő soha nem akar ebből a helyzetből kimenni, hogy a mennyei atyánká lett. Lehet, hogy mi hűtlenkedünk, vagy hűtlenek vagyunk, de ő ebből soha nem megy ki, és soha nem hagy minket magunkra, még hogyha a körülményeink esetleg úgy is látszanak, hogy ami mindenható, minden hatalom birtokában lévő atyánk eltávozott tőlünk. És végül, de nem utolsó sorban, a nagyon ismert záró verse az Ószövetségnek, Malakiás 4:6, az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz fordítja, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem ezt a földet átokkal. Apák, fontos, hogy a szívünk az soha ne hidegüljön meg a fiaink felé, és fiak, fontos, hogy a ti szívetek se, meg a mi szívünk se hidegüljön meg az apáink felé, sem a testi, sem a szellemiek felé. Az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.